0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltődtük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy csendet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Nagyon jó a vesztem, és a vesztrádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: A szívnek.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Thank you, DJ.
1: Jó reggelt, Nyíregyháza!
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
3: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
4: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
2: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Egyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola, mesemondó versenyt tart az egyetem, embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Csesznák Orsolya igazgató rádiónknak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
2: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvilágtól segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
1: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Mivel azonban a napsütés kitart még a jövő hét közepéig is, napközben továbbra is 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: tudom, hogy vársz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola. Gyerekek fedezték fel az erdőt, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Csesznák orsolyai igazgató rádiónak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
3: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
2: Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a nyíregyházi hulladékkezelőközpont kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzttelepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy több állomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. 2 nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubilóm alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unidep.hu. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Ajanna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaegyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Megújult a Korányi úti közösségi sporttája Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott azóta, ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Ma van a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
0: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
2: Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
4: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
5: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne.
2: És most néhány szó az időjárásról. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Hoho, hát megérkeztünk októberhez, szeptembernek, köszönjük szépen a részvételt, az iskola kezdést, a reggeli ködöket, a még nyári délutánokat, de már most október elseje van, csütörtök, és ezzel hivatalosan is elindult az év egyik legszínesebb hónapja. Jó reggelt itt a Best reggelin, Simon Norbert vagyok, kedves Malvinok, gratulálunk. Nézzük, ki született ma, például Somm Lajos, a Piramis együttes tagja, vagy pedig Fábián Éva énekesnő nevét is tudom említeni, és egy csomó érdekes dolog köthető a mai naphoz. Például 1869-ben megjelent az első levelezőlap. Hú, hát azóta szerintem már ilyet senki nem használt. Elindult a hivatalos állami anyakönyvezés Magyarországon 1895-ben. Megalakult a NASA 1958-ban, és megnyílt a Walt Disney World 1971-ben, és bizony 82-ben elkezdik árulni az első CD lejátszókat a Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében. Amúgy az első CD lejátszó még 625 dollárba került. Ma van az idősek világnapja, ma van a zenei világnap is. Hogyha valaki ma reggel a rádió mellett énekel a kocsiban, az nem hamis ének, hanem egy kulturális program, és ma van a kávé világnapja, és még a vegetáriánusok is a mai napon ünnepelnek. Így indul október elsője.

Jó reggelt, októberben is stabilan marad a szuper időjárás. Igaz, hogy egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható, viszont a nyárias meleg igen. Október ide vagy oda, ma is 27 fok várható majd Nyíregyházán, és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem jön, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, és marad a 27 fok is, na meg akkor itt a hétvége első napja. Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen, és a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan fognak alakulni, és délutánra, láss csodát, megint csak 27 fok köré, melegszik majd a levegő. Szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megnyitja kapuit az éjak, gyerekek fedezték fel az erdőt, véradás lesz a katasztrófa védelemnél. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hír.

0: Kell. Már is mondom a részleteket. Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abban, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy többállomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. Két nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Zay Anna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaegyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Mivel azonban a napsütés kitart még a jövő hét közepéig is, napközben továbbra is 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Gőzerővel zajlanak a munkálatok a Nagykáló felé vezető út nagyszállási szakaszán, ahol egy új modern körforgalmi csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése van folyamatban. És jó hír, hogy a területen már megszűnt a jelzőlámpás irányítás, azonban a sebességkorlátozás az bizony továbbra is érvényben van. Hamarosan újra korlátozás nélkül járható lesz a 36-os főút nyíregyházi szakasza. Várhatóan napokon belül, azaz október első napjaiban teljesen feloldják majd az út lezárást a Tiszavasvári úton. A munkák a terveknek megfelelően halad, így a hét második felében visszaadhatják majd az utat a forgalomnak. És a mai naptól fizetősé válik a parkolás az Ószőlő utca, Belvárosi, Dózsa-György utca és Ferenc körút közötti szakaszán, valamint a Kert utca 220 és a Szántó-Kovács János 218 szám mögötti parkolókban. Az átállás megkönnyítése érdekében azért van némi türelmi idő. Ez idő alatt, ugye ez két hét, a Nyír VV munkatársai a fizetés nélkül parkoló gépjárművek esetében kizárólag figyelmeztetni fognak, pódíjat még nem szabnak ki. Jó utat mindenki!

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

Bye bye szeptember, hello október, október 1-e van, ez pedig a Best FM és a Best reggelén, Simon Norbert vagyok. Ma van például a zene világnapja, szóval egy dal lehet magyar, angol, francia, olasz, sőt akár japán vagy kínai. Ha eltaláld valami bennünket, akkor működik. Van olyan zene, amitől jobb kedvünk lesz, van amitől emlékezni kezdünk, vagy szerelmesek leszünk, vagy sírunk, és van olyan is, amitől egyszerűen csak hangosabban kezdünk el takarítani otthon. Ma reggel tehát azt kérdezzük, hogy mi az a dal, amit azonnal meghallgatnál, vagy meghallgatna. Mondja el, bestfmnyiregyháza.hu, írja meg üzenőfalunkra, a legjobbakból ígérem, hogy válogatni fogok. És ma van az idősek világnapja is, és azért ez az a nap, amikor érdemes egy pillanatra megállni, és felhívni például valakit, egy nagymamát, nagypapát, egy idős rokont, egy régi tanárt, egy szomszédot, valakit, akivel régóta nem beszéltünk, mert néha egy 5 perces telefonbeszélgetés is többet jelent, mint gondolhatnánk. Malvinok ünnepelnek névnapot, már csütörtök van, és ma van még a vegetáriánusok világnapja is, na meg a kávé világnapja. És október ide vagy oda, kitart a nyár még mindig, ma is 27 fok lesz délután. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nagyhegyesi pedagógusok jártak az ökosuliban. Folytatódik a Senior Egyetem, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubilóm alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unideb.hu. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás. Ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Mivel azonban a napsütés kitart még a jövő hét közepéig is, napközben továbbra is 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul

Jó reggelt, a hónap első napján, október 1-én. Itt a Best FM Best reggelén Simon Norbert vagyok, és a mai napra mindenkinek lesz egy titkos küldetése. Hogy mi ez? Kiderül a horoszkópból. Kosok, vedd észre, hogy ki fog meglepni. Ugyanis ma ne te kezdeményezz. Elsőként, hanem figyeld meg, ki az, aki magától keres, segít vagy éppen megnevettet. Bikák, találd meg a nap legjobb falatját. Legyen ma egy tudatosan kiválasztott finomságod. Jönnek az ikrek, te pedig gyűjts három érdekes mondatot egy beszélgetésből, tűnünk a rádióból, a Best-től, egy filmből, vagy pedig az utcáról is származhat. A nap végére lehet egy egészen szórakoztató kis gyűjteményt fogsz majd összeállítani. És a rákok, fedezd fel egy új helyet, nem kell messzire menni, ez lehet egy új bolt, egy pad, ahol még sosem ültél, vagy egy kávézó, és már teljesítetted is a küldetésedet. Oroszlánok, te pedig nevettes meg valakit, nem kell nagy produkció, egy jól időzített poén, vicces történet, vagy egy kedves megjegyzés pontosan elég lesz. Szüzek, hagyj egy dolgot szándékosan későbbre. Válasz ki valamit, amit ma nem kell feltétlenül befejezned. Valamint a mérlegek. Válasz kizárólag a saját ízlésed szerint. Ma ne legyen egy apró döntés, amelyben tanácsot kérsz, hanem inkább te válasz, döntsél te. Skorpiók, deríts fel egy apró rejtét. Miért mindig ugyanaz az ember ül ugyanott? Honnan jön ez a furcsa hang? Miért jutott eszedbe valaki pont ma? Lehet teljesen hétköznapi lesz majd a válasz. És a nyilasok. Térd le egyszer a megszokott útvonalról, egy kis kerülő, egy másik üzlet reggel, vagy egy spontán megálló már is feldobja a napodat. Bakok, te pedig találj egy okot arra, hogy miért is vagy büszke magadra. Nem kell hozzá nagy eredmény, egy régi feladat, amit jól megoldottál, egy nehéz helyzet pont elég. Vízöntők, csinálj valamit, viszont szokatlan sorrendben. Kezdj el egy feladatot hátulról, válasz másik útvonalat, vagy változtass meg egy megszokott rutint, ez is fel fogja dobni a napodat. Na meg a halak titkos küldetése, találj ma egy teljesen értelmetlen örömöt. Nézd meg valami vicceset, táncolj egy dalra, próbálj ki egy furcsa kombinációt, vagy csinálj bármit, aminek nincsen különösebb célja, mert hogy pont ettől lesz neked jó.

Jó reggelt, egyeztessük óráink, a 10 perc múlva már 7:30, új hónap és új ügyfélfogadási időpontok, jönnek a nyíregyházi aktualitások, amennyiben ügyes bajos intézni valója van a kormányablokoknál, akkor jó, hogyha tudja, hogy technikai és szervezési okok miatt jövő hét hétfőtől módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs megyében. A következő kormányablokok az érintettek: a Baktalórendházi, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykálói, Nyíregyházán a Kossuth tér, Állomás tér és a Gépjárműügyintézés, valamint a Rakamazi és az Újfehértói kormányablak. Szóval mielőtt elindulnak, mindenképpen tájékozódjanak a kormányablakok pontos és aktuális nyitvatartásáról. Erre két lehetőség van: kormányhivatalok.hu, ugye, vagy pedig egy telefonszám, az ingyenesen hívható 1818-as, és a személyes megjelenést igénylő ügyekben, mint például az okmánycsere, érdemes használni a központi időpont foglaló rendszert, de számos hatóság és okmányügyben ráadásul már személyes megjelenésre sincsen szükség. Érdemes ezeknek utána járni, hogy egyáltalán el kell menni a kormányablokba elintézni azt, amit szeretne, illetve hogyha igen, akkor nézze meg a módosított ügyfélfogadási időpontokat. Ezt a nálunk is megtalálja szépen összeszedve a bestfmnyiregyháza.hu-ra. Kattintson a helyi hírekre és hallgassa meg a helyi híreket, hiszen 10 perc múlva már jönnek a frissek.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: a 103.9 Best FM-en.
1: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola, mesemondó versenyt tart az egyetem, embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Csesznák Orsolya igazgató rádiónak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
2: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
1: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Mivel azonban a napsütés kitart még a jövő hét közepéig is, napközben továbbra is 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zene.

itt a Best reggel, méghozzá 6 perccel fél 8 után. Jó reggelt, október első napján, már csütörtökön jönnek a nyíregyházi hírek. Nem szabad tüzet gyújtani továbbra sem, és többek között azért sem, mert hogy tűzgyújtási tilalom van életben, a másik pedig az, hogy amúgy sem lehet az avart égetni, mert az ősz beköszöntével a kertekben azért egyre több a lehullott levél, ezt láthatjuk, levágott ágak, növényi maradékok összegyűltek régebben, sokan egyszerűen ugye meggyújtották az avart és a kerti hulladékot, ez viszont évek óta tilos nyíregyházán, és a tiltás mögött nem csak tűzvédelmi, hanem komoly környezet és egészségvédelmi szempontok is állnak, szóval tilos az avar égetés nyíregyházán, füst helyett inkább komposztáljunk, ez lesz a megoldás. 2020 óta tilos a városunkban égetni a kerti hulladékot és a zavart. Korábban volt egy szabályozás, ami lehetővé tette az égetést bizonyos időszakokban, de ez már nincs életben, így egész évben tilos magántelkeken belül is égetni a kerti hulladékot és a zavart. Néhány kupac száraz levél és kerti hulladék elégetésével ugyanis jelentős mennyiségi füst és különböző légszennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe. A füst ráadásul nem marad annak a kertjében, aki a tüzet gyújtotta. A szél a az utcákban és az ingatlanokra viheti a légszennyező anyagokat, ez pedig a környéken élők szervezetébe is simán bekerülhet. Szóval egy szó mint száz, tilos nyíregyházán falevelet és avart égetni, marad a komposztálás. Na megy nekünk a vidámság a csütörtök reggelhez, Sean Paul érkezik ezt megadni egy nagy lendülettel, jó reggelt!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális közlekedési hírek Nyíregyháza útjéről a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a főutak mentén és a piacok környékén tapasztalható. Útburkolati jeleket festenek a 4-es főút különböző pontjain, az adott helyen figyelmesek legyenek. Tartanak a körforgalom kiépítési munkák a Vasvári Pál utcán, valamint Nyíregyháza, Nagykáló között a nyírjesi elágazásnál, emiatt mindkét helyen jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás. Óvatosan vezessenek különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Egyeztessük óráinkat, 7 óra 47 percet mutat a vekker. Mindenkinek jó reggelt, aki már ébren van, jó reggelt, ha pedig próbál ébren maradni, és jó reggelt, ha egyetlen most próbál kimászni az ágyból. A nyíregyházi hírek jönnek a Vesz reggelben 8 órakor, és a nyíregyházi hírek előtt nyíregyházi hírek tőlem is. Ebben az évben is lesz erőművek éjszakája, és bizony van egy nagyon izgalmas nyíregyházi helyszín is, méghozzá október 16-án lesz látogatható a nyíregyházi hulladék kezelő központ, ahol az érdeklődők Magyarország egyik legnagyobb hulladékválogató művét ismerhetik meg közelebbről. Úgymond ilyen tárlat vezetéssel bemutatják azt, hogy amit otthon kidobunk, az a mi lesz majd ezen a helyszínen. Ez teljesen ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. A nyíregyházi helyszínre pedig a mai naptól lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakája honlapján, ez az erőművekészakája.hu. És bizony lesz véradás a katasztrófavédelemnél. A tűzoltók mellett ugyanis bárki nyújthatja karját véradásra az erdősor 5 szám alatt. Ez majd jövő hét pénteken lesz, reggel 7 és 9 óra között, és ugye vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Hát ennyit most hirtelen tőlem, a többi már 8 órakor jön. No, meg hát önöktől meséljenek, mi a helyzet itt csütörtök reggel Nyíregyházán, bestfmnyiregyhaza.hu, írhatnak nekünk az üzenőfalunkra.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: ígérő fűben, és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt ABCD és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, Kubai narancs, Yunus TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 megahertzen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kinesil.hu. Kinesil.hu.
6: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
7: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Megnyitja kapuit az éjak. Gyerekek fedezték fel az erdőt. Véradás lesz a katasztrófa védelemnél. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a nyíregyházi hulladékkezelőközpont kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abban, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. Erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy többállomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. Két nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Ajanna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaügyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Mivel azonban a napsütés kitart még a jövő hét közepéig is, napközben továbbra is 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, itt van október első napja, itt a Best Reggel is, én Simon Norbert vagyok, és itt egy fontos hír, amennyiben a KNTH-nál bankol, ugyanis országos leállás jön, a KNTH-nál még a Netbank is szünetelni fog. Az érintett napok 3-a, 4-e, 17-e és 31-e, itt karbantartások miatt bankszünnap lesz. Na nézzük a legközelebbit, ugye, ami közel van, az október 3-a, itt hajnali 2 órától reggel 8-ig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak a KNTH Bank, a Mobil Bank, az e-portfólió, az e-posta és az Elektra szolgáltatásokban, és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési és kiegészítő szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és az aloldalakon is. Az ezzel járó szolgáltatás kiesés a jelenlegi szabályozás értelmében amúgy bank szünnapnak minősül. És nem csak hajnali 2-től reggel 8-ig lesz az aktuális 3-án, hanem este 10 órától másnap reggel 8 óráig is, viszont a bankszünnapok alatt megszokott módon elérhetőek lesznek az ATM kifizetések, a bankkártyás műveletek, ugye az online fizetés és a bolti vásárlás, valamint a bankkártya tiltás a KNTH telecenteren keresztül. Ha a KNTH-nál bankol, akkor ezeket a napokat tartsa észbe október 3, 4, 17-e és 31-e.

0: hallgatóink ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak tiszolhatok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a

0: Jó reggelt, itt a Best reggel, méghozzá csütörtökön. Ugye ismerős az az érzés, hogy végig rohanjuk az egész napot, enni normálisan, nincsen időnk, itt harapunk egy kicsit, ott harapunk egy kicsit, aztán pedig este, amikor hazaesünk a lakásba, a házba, akkor letérdepelünk a hűtő elé, és bizony jó, alaposan bekajálunk. És akkor jön a kérdés a fejünkbe, hogy hú, ez lehet, hogy elrontottuk, és emiatt el fogunk hízni. Most egy táplálkozással foglalkozó szakembert kérdeztek meg, hogy hízla le, hogyha későn vacsorázunk. És ő azt mondta, hogy önmagában attól nem fogunk hízni, hogy egy ételt este fogyasztunk el. A testsúly hosszabb távon, a teljes energiafelvétel, az étrend minősége, a mozgás, az alvás és számos más tényező együttes alakulásával van kapcsolatban. És persze akkor megkérdezték, hogy milyen a jó vacsora. És azt mondta, hogy a jó vacsora nem egyetlen kötelező receptet jelent, kerülhet rá sok zöldség, mérsékelt mennyiségű összetett szénhidrát, valamint könnyebben emészhető fehérje forrás és valamennyi egészséges zsír. Megkérdezték, hogy akkor mondjon példákat, és ő a következőket ajánlotta jó vacsorának, például sült vagy pedig párolt zöldség kinoával és hallal. Zöldséges lencsekörri, teljes kiörlésű tészta, paradicsomos zöldséges szósszal, csirkemell vagy tofu, édes burgonyával és párolt zöldségekkel, zöldségleves teljes kiörlésű pirítóssal, vagy tojásos zöldséges fogás, egy szelet teljes kiörlésű kenyérrel. Ő ezekre voksol, és hozzátettem még azt is, hogyha ezek után is megéhezünk, akkor egy kisebb adag natúrjoghurt, vagy néhány szem dió még jó választás lehet. Hát ennek ellenére azért itt Szabolcs megyében, amikor hazaesünk farkasíjesen egy átdolgozott nap után, akkor kibontjuk a tejfölös dobozt, mert tudjuk, hogy abban van a töltött káposzta. Hát és akkor végre jól bekajánunk. Jön a Csak 10 perc rovat is mindjárt. Dr. Móri Gyula beszélget Szakács Tibivel arról, hogy miért van szükség másfajta szemléletre is a gyógyításban. Hallgassák meg fél kilenckor.
1: Best FM. Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Nem kevés olyan üzenetet kaptam a rádió hallgatóktól, hogy képzelem én, hogy akkor, amikor a legérdekesebb a műsor, akkor éppenséggel lezárom ezt az egészet. Tehát csak 10 perc, nek ez lenne a mondani való, hogy 10 percben próbáljunk megbeszélgetni. Igen, köszöntöm a rádió hallgatókat, én nem akarok senkinek az idegeit feszegetni. Szakács Tibor vagyok, ma dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Elnézést, doktor úr, hogyha tegnap belét folytottam a szót, akartál valami fontosat?
2: Nem? Én kérdezgetek most. Uh-huh. Most
0: tegnap ugye arról beszélgetünk, bocsánat, hogy protokoláris gyógyítás és az orvosi kutatásokon alapuló, tapasztalati szinten is már működő és igazolt kutatásokkal alátámasztott gyógyítás, ezek nem mindig járnak pariba egymással. Ezért tud vitatkozni egy dr. Mórik Gyulával, egy olyan orvos, aki a protokoláris gyógyításban napi szinten dolgozik, és innentől kezdve...
2: Én őt elfogadom, amit ő mond, tehát én ezért is kérdeztem, hogy akkor mi a helyzet.
0: Igen, én meg az, hogy hát most igen, hogy én tőlem vársz véleményt, vagy...
2: Nem, ott vártam tegnap, de megértettem, hogy mi az, amit kaphatok, de ma tovább mennék a kérdések.
0: Parancsolj!
2: Miért csináljuk mi ezt a műsort? Mi ennek a célja?
0: Hát pénzt nem kapunk érte.
2: Na hát, kezdődik, igen. Na szóval akkor...
0: Hát hogy te népszerűbb legyél.
2: Ennyi a megbutaságaid.
0: Hát de nem.
2: Hát nem.
0: Hát engem már ismernek.
2: Ugye, ezt én most gyorsan befejeztem, szerintem itt az első másik.
0: Dehogy ne, Isten őriz, mert még azt mondják, hogy az eddigi nagy arcról is még nagyobb lett, de nem erről szól. Hát különben pedig igen, mert tehát szeretik, meg szeretik ennek a műsornak a stílusát. Tehát véletlenül ez különben igen, és rádiósként is szerettem mindig olyan dolgokba belenyúlni, ami úgy érdekelt az embereket, és ez egy picit azért mindig ott volt az emberek életében. Tehát az is érdekelt mindenkit, amikor az elején, hopp, itt van egy doki, le akar fogyni 40 kilót, kijelentette az elején. És ugye, hát ez nem sikerült neki. És mi leközvetítettük kőkeményen.
2: Nem igaz, hogy nem sikerült.
0: Bocsánat, az elején nem sikerült. Hát ugye hány olyan, ugye, mint Einstein, hát nem ezerszer buktam el, csak ezer okot találtam arra, hogy hogyan nem lehet azt a kérdést megoldani. De hát ugye utána megjött a megoldás, és ugye hát hál' Istennek azért ennek jó lett a vége. Aztán utána vége is lett ennek a műsornak azzal, hogy le is fogytál. Meg hát én is.
2: Igen. Igen, de utána ugye folytattuk.
0: Igen.
2: És igazából nem vadászunk lájkokat, nem gyűjtünk követőket. Szó szerint, és erről talán soha nem beszéltünk, még nem kapunk érte egyikünk sem egy fillért sem. Tehát igazából hétről hétre időt, energiát áldozunk azért, hogy ez a műsor megmaradhasson és létrejöjjön. Tehát annak idején tényleg csak azt akartuk megmutatni, hogy egy 40 kilót le lehet fogyni, de közben rájöttünk, hogy nem lehet úgy, ahogy terveztem, igazad van, új utakat kerestünk, aztán...
0: Jó, hát azért volt némi hatással ránk a közönségnek, hát én kimentem a piacra, emlékszel rá, még ott volt Zsuzsika néni, és tetleg bántalmazott, hogyha abba merem hagyni, akkor a sodrófával úgy kergetott engem, mint ahogy kell. Tehát, hogy igen, voltak ilyenek. Van ennek egy tábora különben ennek a műsornak, és maga a rádiózás is különben erről szól. Tehát, hogy van olyan ember, aki biztos, hogy emiatt kapcsol ide. Vagy pedig emiatt megy fel a weboldalra, és hallgatja vissza utólag az adásokat.
2: Oké, világos. Tehát akkor igazából én azt gondolom, hogy inkább egy kicsit ilyen iránytű vagy fákja a műsor ebbe a mai hangos, zűrzavaros virágban.
0: Hát az biztos, hogy nem hétköznapi.
2: Igen, mert ma már azért alapvetően minden érdekekről szól, minden manipuláció, befolyásolás. Még ez mi a legnépszerűbb és jövedelmezőbb szakma ma influencernek. Ugye az influence az befolyást jelent, nem?
0: Uh-huh. Hát akkor te az vagy. Influencás.
2: Igen, de nem rövid népszerűséget hajszolunk, és aztán majd...
0: Nem, hát orvosi vagy. Influencás.
2: Oké.
0: Okay.
2: Nem vagyok influencás. Igen, nem is voltam tényleg, nem is tudom, hány éve influencás. Jó, tehát az, hogy mi a valóság, az általában másodlagos, nem? Bármi és bárminek az ellenkezője is tuti megoldásnak tűnik, mert hol ez a valaki ezt tálalja, egy másik, meg igazából más tálal, és akkor
0: de te úgy kérdeztél hallgatókat, hogy miért hallgatnak minket? Mert én igen.
2: Nem.
0: Mondjak néhány verziót?
2: Léci.
0: Jó, volt olyan hallgató, aki azt mondta, hogy azért, mert lövése sincsen, hogy például mivel folytatódik. Hát mondjuk erre egy picit rácáfoltunk az elmúlt hónapokban, mert itt voltak egymásra épülő műsorok, de ez abban az időszakban volt, amikor nem. Akkor jöttünk elő a levelekkel, emlékszel rá? Amikor a hallgató megért, hogy milyen problémája van, és tulajdonképpen a Doki adásban rendelt. És akkor elmondtad azt, hogy kaptál egy információt, és akkor ezek alapján, hogy te milyen irányba mennél tovább, mit javasolsz neki. Sokan különben ezt használták arra, hogy lecsekkolják azt, hogy mit hallottak, mondjuk mit tudom én, egy házi orvosnál például, és akkor akartak hallani egy másik szempontból egy másik orvosi véleményt is. Aztán pedig volt olyan hallgató is ebből a szempontból, aki meg azt mondta, hogy hát őt érdekelnének mélyebben az ő betegségével kapcsolatos dolgok, és itt kapták különben sok olyan feladatot a hallgatóktól, erre emlékezzél vissza, amikor igazából elkezdődött a kutatások utáni nézelődésed, amikor egy-egy ilyen betegség vagy betegség csoporttal kapcsolatban voltak kérdések.
2: Abszolút, abszolút. Nekem feltettek egyszer egy kérdést, hogy mi mindig jót mondunk-e. És nekem erre megvan a magam válasza. Tehát az aktuális tudásunk szerint igen. De ha azt kérdezed-e, hogy amit mi mondunk az örök igazság-e, akkor arra azt kell válaszolnom, hogy nem tudom. Tehát a tudomány fejlődik, a tudás pontosodik, módosul. De amikor ez változik, és ez érdemileg változik, és a hozzáállás, és a mindennapi dolgainkban ez változás, akkor azt is elmondjuk. Tehát nekünk nincs anyagi érdekünk egy túlhaladott módszerhez, vagy bármilyen megoldáshoz ragaszkodni.
0: Ezért volt az, hogy amikor azt mondtam, hogy hát Gyula, most nekem egy-két hétig nem annyira fér lesz bele az időmbe, és ismételjük vissza régebbi adásokat, és akkor azt mondtad, hogy nem.
2: Igen, erre mondtam azt, hogy nem, mert egyszerűen aktuálisnak kell lennünk. Tehát ez nagyon lényeges, hogy
0: de ennyire?
2: Elmaradott, igen, ennyire. Ez nagyon-nagyon lényeges. Hát, ha valami nem jó, az nem jó, az másnap.
0: Fél évvel ezelőtti diabétesszel kapcsolatos műsorral.
2: Nem ez a lényeg, hogy mikori, az a lényeg, hogy időközben egy nap alatt is jöhet olyan kutatási eredmény, ami felforgatja a világot, kis túlzással persze. Na mindegy, az a lényeg, hogy nekünk szerintem a célunk a hiteles tájékoztatás. Ez egy nagyon fontos dolog. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem akarunk orvosokat kiváltani, hanem azt szeretnénk, hogy a beteget időben elküldeni az orvosához, amikor még esetleg magától nem lenne. Tehát lényeges, hogy időben kerüljön orvoshoz, tudja azt, hogy bizony meg lehet gyógyulni, és nem törvényszerű, hogy betegségekkel kell élnie. Lehet egészségesen is idősnek lenni, és méltósággal el. És nagyon lényeges, és szerintem ez a másik rendkívül fontos feladat ennek a műsornak, hogy mutassuk meg azt, hogy az egészség szempontjából leglényegesebb faktorok az mind a mi irányításunk alatt állnak. Tehát nagyobb hatással vannak ezek a faktorok az életünkre, mint bármi más. Ugye mindig elmondjuk, és ez a szám is változik, most már ott tart, hogy 85% az életmódodhoz köthető az egészségednek, és ez a 15% vagy jó, a nagyon maximum 20% köthető genetikához. Tehát ez a minden örököltünk, tehát minden úgy lesz, persze, anya is így volt, apa is így volt, persze, én is így volt, ez nem igaz. Tehát ez is egy rendkívül fontos dolog, hogy ezt a tévhitet is eloszlassuk. Na, és akkor nagyon lényeges, hogyha egy embernek a fejébe berakunk egy gondolatot, akkor igazából az egy kis mag, és azzal, ha változást érünk el, az még jobb. Tehát a tudás által, a mi általunk átadott tudás által ő tud változtatni az életén, az nagyon jó. Ha szemléletén, hozzáállásán formálunk, az nagyon jó. Nem gyors folyamat, de megítélésem szerint meg ebben van a jövő.
0: Fú, de aranyos. Tudod, a barátunk Ketó Tomi. Ilyenkor mindig szokott irogatni. Hát igen, ő nálunk celeb a műsorban. És most azt írja, hogy Tibi, ne kérdezz a doki alá folyamatosan. Hát én szerintem pont nem ezt csináltam, de mindegy. És hogy egy dolgot mondj, hogy a te konkrét esetedben mivel tudtál te szembesülni. Hát ez nagyon egyszerű, mert egy orvostól általában az ember, mondjuk az én problémámat nézzük, egy cukorbetegség, arra kapsz egy gyógyszert, és akkor kész. Világos, hogy mindig el fogja mondani, hogy figyelj az étkezésre, tartsd be a 160 g-os diétát, ezek az gyógyszerek, ezek erre vannak belőve, és akkor figyelj arra, hogy a vitalitásod az oké legyen. Hát senki nem mondta még, hogy ezt mérd le. És azért mi erről adásban itt beszéltünk, és én akkor mondtam, emlékszel rá, Gyula?
2: Semmit nem ér. Semmit.
0: Emlékszel rá, hogy mit mondtam? Az, hogy mondjuk, és megneveztem a gyógyszert is, de adáson kívül, hogy egy ilyen gyógyszernek a hatása mondjuk egy 9-es cukorból 8-as csinált, de amikor elmentem gyalogolni, az ütemes gyaloglás egy óra alatt a 9-es cukorból 5-öst csinált. Azért a kettő között van némi különbség. Nálam. Lehet, hogy másnál nem így lesz. Szóval volt olyan, amit én hozadékként ebből élveztem, ebből az egész dologból, tehát ezt nem írom alá, hogy nincs semmi.
2: Oké, akkor lezárásként azt elmondhatjuk, hogy a műsor alapvetően tudást ad át, szemléletet formál, és utat mutat az egészséghez. És most figyelj, Tibi, bármilyen nagy szónak tűnik is, néhány felemelő pillanatban szó szerint életet ment. És egy ilyen esetről szeretnék volna beszélni.
0: Legyenek holnap is a vendégeink. Doktor úr, köszönjük szépen, holnap visszavárunk. Szép napot neked, szia!
2: Szervusztok!

0: Szépen halad a hét, holnap már péntek, és holnap ismét meccs lesz, ugyanis a magyar labdarúgó válogatott két mérkőzés után még nyeretlen és gólt sem szerzett a Nemzetek Ligájában van, tehát miért szurkolni. Holnap pénteken pedig Georgia ellen nem hibázhat. A grúz sajtó úgy elsősorban a támadójáték hiányosságait emelte ki az északírek elleni gól nélküli döntetlenünk után. A két válogatott helyzete ráadásul kísértetiesen hasonló, hiszen két mérkőzés után mindkettő egyetlen egy ponttal is szerzett gól nélkül áll, hát nem vagyunk túl fényes helyen. Remélhetőleg holnap azért már sikeresebb lesz a helyzet. Magyarország Georgia Nemzetek Ligája mérkőzés tehát péntek este 20:45-től a Puskás Arénában. Nálunk pedig 9 órakor friss hírek.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka. Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nagyhegyesi pedagógusok jártak az ökosuliban. Folytatódik a Senior Egyetem, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubileum alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unideb.hu. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott azóta, ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás. Ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. A hűvös hajnal után gyorsan melegszik a levegő, Nyíregyházán délután már 26 fokot is mérhetünk. A napot csak rövid időre takarhatják felhők, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Éjszaka is végig derült maradt felettünk az égbolt, így holnap reggelre jócskán lehűl, 4 fokra virrathatunk majd. Mivel azonban a napsütés kitart még a jövő hét közepéig is, napközben továbbra is 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

programtippek nagyoknak és kicsiknek. Kezdjünk a nagyokkal. Ma van ugye az idősek világnapja, és a Sóstúj Múzeum falu erre nagyon készül. A kapunyitás ezekben a percekben történt meg, és nem sokára már a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület énekkora és a Vox együttes is érkezik. Lesznek itt érdekes dolgok. Többek között a tisztálkodás tabuk nélkül hölgyeknek, ez egy néprajzi előadás. Készülnek szenyior örömtánccal, és a tisztálkodás tabuk nélkül uraknak is helyet kap majd a délután folyamán. Szintén néprajzi előadás, emellett pedig lesznek interaktív kiállítások. Például kismesterségeket lehet megismerni, vagy akár gyógyteákat is lehet kóstolni. És ráadásul még egészségügyi szűrés is van a helyszínen. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ jóvoltából. Egész napos program már elindult, és egészen délutánig tart majd. Na és akkor a kicsiknek jön a Magyar Népi Játék Napja a Kossuth térre. Október 7-én, jövő hét szerdán 10 órától játékélmény, érték, pedagógia várják a gyerekeket, és a teljes program pedig megtalálható a népijátéknapja.hu oldalon is. És a BEM-esek is tártkorokkal várják a kicsiket, ugyanis a BEM József Általános Iskola nyílt napot szervez október 6-ára reggel 8 és fél 11 között, valamint szülői fórumot 17 órától a leendő elsősöknek és a szülőknek.

0: Itt a Best reggel, és a szokott időpontban pedig érkeznek a katasztrófavédelmi hírek is Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kukoricatarló és akácos aljnövényzete égett 8 hektáron tegnap Nyírtelek Görögszállásnál. Nyírtelek Ferenc tanyánál pedig 1 hektáron lángolt a száraz hű. Mindkét helyszínen lakóházakat is veszélyeztettek a szabadtéri lángok. A helyszíneken a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal oltották el a tüzeket. Szabolcs-Veresmart Rozsálypusztánál 800 négyzetméteren égett a száraz hű, Aranyosapátinál 250 négyzetméteren pusztítottak szabadtéri lángok, Pátrohánál 30, Tiszaeszlánál 20 négyzetméteren égett a vegetáció. Ezeket az utóbbi tüzeket a kisvárdai, vásárosnaményi és tiszavasvári tűzoltók oltották el. Lakóház kerítésének ütközött, és telefonoszlopot, kapcsolószekrényt, sőt még egy tűzcsapot is kidöntött egy homokot szállító nyergesfontató. Tegnap reggel Kocsordon az Árpád utcában a Mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a törött telefonoszlopot pedig leemelték a kamionról. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük a híreket, és viszont kívánjuk szépen. Mindenből a legjobbat adjuk.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103

Igazán kemény, izzasztó nyár van mögöttünk, ha pedig hiányzik az izzadás, akkor erre lesz egy nagyon jó lehetőség hétvégén. Jön a szaunázók hétvégéje, ugyanis a Magyar Fürdőszövetség által szervezett országos programhoz idén is számos fürdő csatlakozik, köztük a nyíregyházi Aquarius is. Így a hétvége során különleges szauna programokkal és szaunamester által vezetett felöntésekkel várják a szaunázás szerelmeseit, méghozzá hétvégén, 3-án és 4-én, 16 órától. Révés Sándor is érkezik Nyíregyházára, méghozzá holnap pénteken este 6 órától a Váci Mihály

kulturális központ vendége lesz. Szó esik majd a generális a piramis sikerekről, nagy koncertekről, dalokról és zenésztársakról is. Az egykori generális piramis együttesének legendás énekese fog majd mesélni holnap este 6 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Mától fizetőssé válik az Ószőlő utca, Dózsa-György és Sarkanty utca közötti szakasza, valamint a Szántó Kovács János és a Kert utca egy része is. Megszüntették az útlezárást, átadták a forgalomnak a 36-os főútvonalon a Tiszavasvári úton, Salamon-Bokornál korábban lezárt útszakaszt. Nagykálló Nyíregyháza között megszűnt a jelzőlámpás irányítás, de továbbra is sebességkorlátozás van érvényben. Torlódásra számíthatnak a Debreceni út városba bevezető szakaszán, ahol útjavítási munkálatok zajlanak, figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Október 1-e van, szépen süt a nap Nyíregyháza felett, ma délután is nyár lesz, akár a 26-27 fokos értéket is elérhetjük. Szóval új fejezetet nyitunk az októberi hónappal, én pedig azt kívánom, hogy legyen ma olyan napod, amikor nem a tökéletességet keresed, hanem büszke lehetsz arra, hogy megtetted, amit tőled telt. Szép napod, én Simon Norbert vagyok, ez volt már a Best Reggel. Yes.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola, mesemondó versenyt tart az egyetem, embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Cseszná Korsolya igazgató rádiónknak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
3: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
2: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi Andris a híreket, Norbi, neked jó pihenést kívánok. No hát csütörtök van, vészesen közeledünk a hétvége felé, viszont a lendület még mindenképpen, azt gondolom, hogy nem csak hogy jól esik, hanem szükséges is. Shakira dalával ezt megpróbálom megadni, aztán jön Rúzsa Magdi, Curtis is velünk lesz, én pedig egészen 2-ig itt a 103.9-en, 10 óra után néhány perccel rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nagyon tetszik az a változatosság, ami így a fenékben van, úgyhogy mindenképpen.
2: Egész napi szóltok, nagyon szeretjük, csak titeket hallgatunk.
0: De

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon jó utat a közlekedőknek. Azt gondolom, hogy az idő még nagyon nekünk dolgozik, mert hogy még ma is ilyen napsütéses időre tudtunk nem csak hogy ébredni, hanem így tölteni ezt az egész napot. Én bízom benne, hogy ez tényleg így lesz a mai nap folyamán, és marad még azért jó pár napig, még akkor is, hogyha beléptünk itt az őszi hónapban, ugyanis október azért több szempontból is lehet nevezetes hónap. Hát őszi hónap, ugye az északi féltekén október az ősz középső hónapja. Sok minden fog itt még történni ebben a hónapban, de az biztos, hogy a mai napon, október 1-én az idősek világnapját ünnepeljük. Kinek mi jut eszébe erről a szóról, hogy idősek világnapja? Hát nekem a nagyszüleim, és szerintem nagyon sokaknak, mondjuk azon kedves családtagjaik, akik azért előttünk járnak korban, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan telefonhívások, amik mondjuk segítségül vagy hasznos tanácsért fordulván csörgetik meg az ő telefonszámukat. Hát érdemes megköszönni nekik, hogy vannak, és ha mondjuk segítségünkre vannak, az pedig egy külön nagyon szuper dolog. Gondolunk az idősekre, a gyerekekre is, mondjuk egy dalban éppen Robbie Williams és Kylie Minogue erről énekel itt a 103.9 Best FM-en, én pedig nagyon jó utat és szép napot kívánok mindenkinek. Jön a Kit!

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Maradok távol a Fall of the Flow énekelt nekünk itt a Best FM-en a legjobb zenék között, útinformációk tekintetében pedig nyugodtan lehet nekünk jelzést adni, hogy mi újság itt a 36-os főút nyíregyházi szakaszán, mert hogy itt várhatóan, itt remélhetőleg a mai nappal teljesen feloldják az út lezárást, a Tiszavasvári útra gondolok. A 36-os főút érintett szakaszát egyébként még szeptember elején zárták le, ugye nagyon sokan mondták is, hogy iskolakezdés, meg ennyebenye, akik arra közlekednek, őket nehezítette mindenképpen ez a lezárás, viszont itt a Simai főfolyás áteresztésének a teljes átépítése és magának a víz elvezető rendszernek a korszerűsítése miatt történt mindez. A kivitelező a terveknek megfelelően halad, így bízunk benne, hogy itt most már a hétnek ezen felében visszaadhatják az utat a forgalomnak. Én kívánok mindenkinek jó utat, és ha már úton vagyunk, akkor ugye arra is kell készülni, hogy október 1-től lesznek változások itt a parkolózónák bővítése miatt, változik a parkolási rend, és lesznek olyan utcák, ahol az eddigi ingyenes parkolási lehetőséget fizetéssé téve lehet majd alkalmazni és használni. Fogom ezeket is majd hozni, na és persze addig is az oldalunkról tud olvasgatni és tájékozódni erről a hírről is, bestfmnyiregyháza.hu. Jön a Lighthouse Family, aztán 50 Cent is fölkészül itt a Best FM-en.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Hónapváltás időjárási fronton nem tartogat semmilyen változást, mert hogy még marad mindig ez a jó idő, remélhetőleg ki fog tartani majd így a hétvégére, úgyhogy lehet tervezni programokat, terveket, lehetőségeket, kirándulásokat, még szabadtéri programokat akár, hiszen azért szerintem egy jó szalonnasütésnél nincs is jobb bármilyen időzónában is, és a bátrabbak még mondjuk a téli időszakban is simán kiviszik a bográcsot, hát nem tudom kinek milyen élményei vannak ezügyben, de akár ezt is nyugodtan meg lehet nekem írni. Szépen haladunk, itt az év vége felé van még addig idő, de az októbert mindenképpen megnyitottuk így a mai napon. Október 1-e van, a mai napon pedig lehet köszönteni a Malvinokat. Nagyon különleges a név, egyébként holnap jönnek majd a Petrák, aztán itt a hétvége felé haladva köszönteni tudjuk majd a Helgákat, és azt nézem, hogy a Ferenceket, vagy az Aurélokat, és a Brunókat, vagy a Renátákat is. Rohanás nincs, leginkább nyugalom van, remélhetőleg mindenhol, az utakon, a munkahelyeken, az iskolákban, no, és persze bárhol, ahol ön pont a 103.9-et hallgatja. Jönnek a legjobb zenék a folytatásban, aztán 11-kor friss hírekkel, Andris is kész.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megnyitja kapuit az éjak. Gyerekek fedezték fel az erdőt. Véradás lesz a katasztrófa védelemnél. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a nyíregyházi hulladékkezelőközpont kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abban, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. Erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy többállomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. Két nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Ajanna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaegyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Szia, Andis, a híreket, csodás csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Bizony beléptünk az októberi hónapba, október 1-je van, nagy levegő, beszív, kifúj, és már is neki lódulhatunk ennek az órának. Én a legjobb zenékkel hozom a munkatempónak a lüktetését. David Gettával, ez a Best FM.
1: Zenék. Bát

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Szép napot kívánok, és napos napot kívánok mindenkinek, így az október 1-ére szenzációs időnk van, úgyhogy az ablakokat nyugodtan még ki lehet nyitni, nem feltétlenül kell a fűtést bekapcsolni, most legalábbis még ilyen időzónában, de azért az esti órákban, na meg a hajnali reggeleket illetően azért van olyan tájegység, ahol, hát ha mínuszokat nem is, de azért éppen csak, hogy súrolta az 1-2 fokot itt a hőmérséklet érték, úgyhogy ott, ahol zimankósabb az utcarész, vagy éppen a városrész, ott azért már többen, főleg ahol kisgyerekek vannak, vagy idősebbek, ott azért már bebekapcsolgatják a fűtést. Hát nálam távhős lakás van, vagyis én olyanban lakom, és nálunk még nincs azért fűtés, viszont ilyenkor már ugye szokták mondani a szakemberek, hogy nem árt kinyitogatni itt a csapokat legalábbis ilyen 5-ös fokozatra, és én bizony, hogy kinyitottam, hallottam is, hogy dolgozik azért a rendszer, tehát itt előbb-utóbb remélhetőleg fölkészülünk arra majd, hogy fűteni is kell. No, mire kell itt még fölkészülni? Közlekedünk, mert hogy nagyon sokan tapasztaltuk, hogyha Nagykálló felé autóztunk, hogy ott egy ilyen új és modern körforgalmú csomópont épül. Na most úgy tűnik, hogy itt a területen megszűnt a jelzőlámpás irányítás, viszont a sebességkorlátozás továbbra is érvényben marad. Hogyha éppen arra autózik, akkor nyugodtan küldjön nekem egy fotót, vagy éppen mondjuk egy információt, hogy mi újság erre, mert hogy tényleg gőzerővel zajlanak a munkálatok. A 4911-es számú Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán, ahol kiépítik ezt a modern körforgalmú csomópontot, és azért ne felejtsük el, hogy hozzá kapcsolódó kerékpárút építése is folyamatban van. A területen megszűnt a jelzőlámpás irányítás, de még egyszer hangsúlyozzuk, figyeljenek oda, mert a sebességkorlátozó táblát még ott hagyták, és ez bizony érvényben is marad. Jó utat kívánok mindenkinek, szuper napot! Itt a Best FM-en.

felhelóval zuhanhatunk egy picikét, na csak valaki be, és nagyon nem mindegy, hogy merre zuhanunk, és mondjuk a követési távolság betartása is nagyon fontos, főleg, hogyha autózunk, és ész nélküli előzésekbe nem menjünk bele. Én tegnap autóztam a 4-esen Debrecen felé, és ott bizony több esetben kettőször is volt olyan szituációm, amikor fékeznem kellett, hogy beférjen az a nagyon nagy sebességgel, és mondjuk siető kis autós társamnak a beengedését tudjam biztosítani, hogy éppen ne legyen tragédia a szembe jövő autó miatt, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, és higgyék el, hogy az a 10 perc sok esetben nem ér annyit, hogy menjünk, mint az állat. Na, mire kell itt figyelni a mai napon? Október 1-je van, nézzük, milyen érdekességek fűződnek ehhez a naphoz. Hát például 1869-ben, pontosan ezen a napon, Ausztriában kibocsátották a világ első képeslapját. Óriási, egy időben én nagyon sok képeslapot szerettem nézegetni. Nem mondom, hogy gyűjtögettem, mert ezek a kezdeményezések nálam hamar elapadtak. Volt itt bélyeggyűjteménygyűjtés is annak idején, ugye biztos, hogy emlékszünk erre, de a képeslapokat is sok esetben gyűjtögették, és biztos vagyok benne, hogy vannak még olyan pincék, raktárak, ahol egy szép képeslap gyűjtemény is lehet akár. Hát mondjuk ezzel mindig könnyebb bánni, mint mondjuk az én kis rádió-tévé gyűjteményemmel, amit édesapámtól megörököltem. Na mindegy, szóval kis helyen is elférő képeslapok. Ha még vannak éppen valahol talomba, akkor nyugodtan elő lehet ezeket veszegetni, és mondjuk beszélgetni róla, hogy milyen jó volt ezt innen hozni, onnan hozni, eltenni, sőt még a rajta lévő üzeneteket is érdemes elolvasgatni, mert hát kicsikét más volt akkor a fogalmazás szerintem, vagy maga a tartalma, hogyha küldtük valakinek. Érdekessége még itt a nagyvilágnak, 1958-ban ezen a napon hivatalosan megkezdte működését a NASA, az Egyesült Államok űrkutatási hivatala. És hát egy érdekes kis mesébe illő szó szerinti dátum, 1971-ben pedig megnyitotta kapuit a floridai Walt Disney World, ami hát azóta is biztos vagyok benne, hogy sok gyermeknek egy nagy kedvence, és egy örök életű dolog. No, és ami még ettől is fontosabb, október 1-je, az idősek világnapja, és tényleg ezen a napon világszerte az idősebb generáció tiszteletére és megbecsülésére irányul a figyelem, úgyhogy ezekkel az érdekességekkel kívánok mindenkinek szép október 1-jét.

munkaidő remélem jól telik, mindenhol a kávékat elő lehet készíteni, lehet lefőzni a másodikat, akár, vagy aki teázik most már ilyen időben, hát akkor nyugodtan ez a kis fincsi tea is nagyon jól tud esni. Én mostanában ilyen gyömbéres citromos teát iszok, mézzel, citrommal imádom, pedig inkább kávés vagyok, de valahogy az ősz úgy meghozza magával ezeket a teázós kis pillanatokat is, úgyhogy akár a munkahelyen is el lehet készíteni, és lehet trenírozni magunkat, az immunrendszerünket most már arra, hogy ne betegedjünk le, úgyhogy valahogy nekem az őszi időszak úgy a teázással is egyben for, vagy legalábbis én ilyenkor jobban fogyasztok ilyesmit. Egészségükre, ha éppen így van, folyadékbevitelre figyelünk, na és érdemes megnézni az otthoni vitaminbomba készítményünket, hogy hogy áll, nem hiányzik-e valami, nem kell-e valamit éppen pótolni, no, ennek a lehetősége is ott van akár ön előtt. A legjobb zenékkel pedig lüktetünk tovább, még mielőtt Shaggy és Robbie Williams jön előtte Dario G-vel, egy kis karneváli hangulatot hozunk ide Nyíregyháza városába. Szuper napot kívánok mindenkinek, és jó munkát, ez a Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Mindjárt ebédidő, úgyhogy hamarosan föl lehet állni egy picikét, megindulni, akár a város felé beszerezni valami finomat. Ilyenkor jön mindig ez a kis fejtörés, hogy mit is kellene enni. Csütörtökre azért már nem nagyon szokott maradni a hétvégéről, persze, oké. De mondjuk, ha valaki tegnap éppen rakott krumplit készített, vagy bármilyen finom ételt, amit elhozott magával, na ők a szerencsésebbek. Akik viszont törik a fejüket, hogy mit is kellene ebédelni, nekem most egy kis főzelék irányom van, úgyhogy ha javasolhatom, akkor érdemes ezzel is kalkulálni. Jó étvágyat, és persze jó munkát kívánok mindenkinek. Mindjárt 12 óra van, Andris is jön a friss hírekkel itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszórva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nagyhegyesi pedagógusok jártak az ökosuliban. Folytatódik a Senior Egyetem, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubilóm alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unideb.hu. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás. Ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Andris, köszi a híreket, a következő órában is visszavárunk, addig pedig zenélünk, és természetesen a névnaposokról sem feledkezünk meg. Október 1-én a Malvinokat és a Terézeket is köszöntjük, úgyhogy ezúton is nagyon boldog névnapot kívánunk minden Malvinnak és Teréznek, no és minden születésnaposnak. Ez a Best FM, szép délutánt kívánok mindenkinek, jönnek a legjobb zenék nálunk.

A legjobb zenék szólnak nálunk Will Smith-szel, aki egyébként ismét akcióban van, ugyanis a hollywoodi sztár jelenleg Ausztráliában forgatja legújabb filmjét, a Supermax című akciótrillert. A történetben két FBI ügynök egy különleges rejtésgyilkosságot próbál felderíteni egy szigorúan őrzött börtönben. Nagyon jó karakterek is föltűnnek egyébként Will Smith mellett, például Michael Jackson unoka öccse is, Jaffa Jackson is szerepel majd a filmben, mi pedig izgatottan fogjuk várni. Egyébként augusztusban kezdődött a forgatás az új Dale-Wells-ben, és a produkció jelenleg is készül, úgyhogy úgy tűnik, hogy Will Smithnek továbbra sem kell messzire mennie, hogyha egy kis akcióra vágyik. No hát, egyik jobb zene után jön a másik, egy nagy kedvenccel, George Michael-lel megyünk tovább, aztán jönnek Kozsóék is a Hold alával, úgyhogy a jó hangulat garantált itt a 103.9-en. Köszönöm, a velem rádiózik, egészen kettőig a mikrofon mögött Zentai Edit. Like no other. Flawless.

0: legjobb zenék között. Idősek világnapja mai napon. Ennek apropójaként a Sóstói Múzeum faluban is van azért már egy kis élet. Reggel 9 órától szenior örömtánc, aranyalma nyugdíjas klub, nagyon sok program, a Vox együttes is zenél majd nekik, interaktív kiállításokon is részt lehet venni, úgyhogy a tartalmas program szól a mai napon az Idősek Világnapja alkalmából, tehát a Múzeum faluban. Idősek után egy másik program, a Magyar Népi Játék napját tartják majd Nyíregyházán, amely apropójaként egy közös játékra várják majd a családokat. Október 7-én, mégpedig Nyíregyháza központjában a Kossuth tér ad majd otthont ennek a rendezvénynek. 10 órától erre is lehet készülni, ahol népi játékok, néptánc és a közösségi élmények kerülnek majd a középpontba. Jók a tervek, az oldalunkról pedig további programokat nyugodtan lehet már nézegetni, bestfmnyiregyháza.hu. No, mit tehet a sejt? Merül fel a kérdés. A jazz meg az dalában pedig tuti, hogy kiderül.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem vörög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Marics Peték után a Backstreet Boys is fölkészül, és nagy tisztelettel vagyok azon kedves idősek iránt, akik nagyon profi dolgokkal foglalják le magukat, és azt szokták mondani, hogy a kor az gyakorlatilag csak egy állapot, és nem jogosít fel senkit arra, hogy éppen most csak úgy bepunyadjanak, vagy úgy ne legyenek hasznosak, és én nagyon szeretek a piacra járni, a búzatéri piacra, ahol mindig olyan büszkén kérdezem és csatolom vissza azoknak az idős hölgyeknek, akik kiállnak a kis süteményeikkel, készítik őket gondosan, még akkor is a fáj a derék, és alig bírnak fölkelni, de nagyon példaértékű, hogy 80-as éveikhez közel, vagy talán túl is lépve, még ők foglalatoskodnak, és készülnek, és akár nem csak a családot kielégítvén finomságokkal, hanem, mint ahogy említettem, ugye tőlük beszerezhető kis süteményekkel is, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Van, aki kézműveskednek, és ha meg is tudják mutatni az ő munkájukat, akkor az nem csak az ő lelküknek, hanem szerintem a család többi tagjának is egy nagy büszkeség a lelkükben. Úgyhogy ennek apropójaként a holnapi napon a Váci Mihály Kulturális Központban lesz egy kiállítás, az Alkotó Idősek, ez a címe annak a pályázatnak, amelynek a munkáiból nyílik a kiállítás, az idősebb generációnak bemutatván a tehetségét, élményeit és nagyon fontos értékteremtő alkotásait. A rendezvény a holnapi napon, majd pénteken 2 órakor kezdődik a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti kiállító teremben, és maga a kiállítás egészen október 25-éig látható majd. Hát érdemes azért itt megnézni, hogy milyen kreatívok az idősek, milyen alkotásokat készítenek, és azért nagyon fontos, hogy az önkifejezés minden életkorban fontos értéket jelent. Mi is képviseljük az értékkel a legjobb zenéket, legalábbis itt a 103.9-en, mondjuk a Backstreet Boys dalával. Yeah!

Én az órámat beállítottam, mert hogy mindjárt egy óra, Andris olyan pontosan érkezik, hogy öröm vele rádiózni és együtt dolgozni. Friss infókat egyébként olvashat is oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Most viszont jönnek szavakban az információk. A következő órában pedig a legjobb zenék között. Tudja, hogy velünk lesz a Vénusz dala, úgyhogy érdemes lesz még velem rádiózni. Én legalábbis várom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizzamafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola. Mesemondó versenyt tart az egyetem. Embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Cseszná Korsolya igazgató rádiónak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
4: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
3: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Ha jó idő marad, hála nem Andrisnak, hanem mondjuk a meteorológiai előrejelzésnek, no és annak a légkörnek, ami még mindig azt mutatja, hogy nem csak a mai napon, hanem a pénteki napon is a napsütésé lesz a főszerep, sőt, ahogy elnézem, szombaton is folytatódik a napos, száraz idő, hát ettől kell jobb hír, kérem szépen. Az is egy jó hír, hogy itt csöppenünk a csütörtök délutánba, úgyhogy én nagyon jó kitartó lendületet kívánok mindenkinek a munkához, és holnap már péntek, no egyelőre még élvezzük a mai napot, egy óra után pedig a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Be.

Jennifer Lopez, aki most nem a színpadon és itt nálunk a 103.9-en énekelt, hanem bizony a magánéletével is bekerült a hírekbe, mert hogy az 57 éves énekesnő nemrég arról beszélt, hogy nagyon nehéz időszakon megy most keresztül érzelmileg. Képzeljék el, hogy 18 éves ikerfiai vannak, Max és Emmy, akik elköltöztek otthonról, hogy megkezdjék a főiskolát, és Jennifer Lopez bevallotta, hogy hát sokszor sír is a változás miatt, de a napi rutinja, többek között a sport és a bőrápolás segít neki alkalmazkodni az új élethelyzethez. Hát lehet belőle, vagy tőle tanulni egyébként, mert hogy biztos, hogyha magunkkal foglalkozunk, és maga a sport is egy picikét úgy el tudja irányítani a figyelmet arról, ami szerintem egyébként természetes, az, hogy megjön minden kornak az a változó időszaka, például a gyerekeinknél, amikor kirepülnek, más városba vágynak, megkezdik a kis életüket. Hát ez sok esetben nehéz, ám bár az én két gyerekem is, amikor úgy elkerült nekem még a lányom a gimi után Budapestre, főiskolára, akkor vagy egyetemre, akkor valahogy nekem olyan egyértelmű volt az, hogy őt segítenem kell abban, hogy ő oda való, és hogy ezt támogassam, és semmiképpen ne érezze azt rajtam, hogy ez engem nehezít, ez az egész helyzet. Úgyhogy igen, mindenki a saját gyermekét ismeri, és szerintem mindig akkor jön el mindennek az ideje, amikor az adott gyermek személyisége olyan, hogy na most. És ezt nem lehet szerintem ilyen gomnyomással működtetni. No, de mint ahogy látjuk, itt a nagy sztárok is átesnek ilyen élethelyzeteken, úgyhogy nem egyedi az eset. De az, hogy ő 57 éves és így néz ki, hát ebben biztos, hogy baromi sok munka van. Úgyhogy lehet jó példát venni. Hát mondjuk persze, hogy óvatosan tőle. Mozogni kell, sportolni pedig nagyon jó minden körülmények között. Akár majd a munkaidő után, és hogyha valaki tervezi, akkor hát egy nagy piros pont biztos jár érte, hogyha belefér az a kis pilates, gerincjóga, bármi, amit egyébként a Mozdul Nyíregyháza is mint lehetőség ad nekünk itt városunkban. A legjobb zenékkel pedig én robogok tovább, mert hogy mindjárt jön az FLM, de előtte a Black Eyed Peas-szel pumpáljuk egy picit.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatok benneteket, és minden nagyon jó.

Vannak-e már hétvégi tervek? Hogyha nincsenek, akkor én próbálok egyet ajánlani, mert hogy őszi családi délutánra várják majd a nyírszőlősieket az őszínei címmel, mégpedig a kollégiumi úti közösségi parkba, majd délután 1 óra és 4 óra között. Sok minden lesz itt, ami érdekessé teheti itt a városrésznek ezt a kis térségét. Gyerekeknek ugrálóvár, népi játékok, ügyességi játékok, kézműves sarok, csillámtetkó, arcfestés, egészség sarok, ez is nagyon fontos. Nyílik itt egy kiállítás is, és lovas felvonulás, kutyás bemutatóval is találkozhatnak majd a gyerekek, tehát mindez október 4-én nyírszőlős családi délután. Egy másik program, hogyha már itt a októberi hónapot megkezdtük. Október nagyon sok mindenről szól, de többek között a női merrák elleni program, illetve hogy ennek a felhívása is teretet kap itt ebben a hónapban. Ami fontos, a megelőzés, a korai felismerés és a teljesebb élet. Ennek apropójaként van előttem egy plakát, amit egyébként bárki meg tud nézni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, ugyanis október 4-én délután 2 órakor kint a Sóstón, mégpedig a Svájci Lak környékén lesz egy ilyen kis egész napi program, vagy egész délutáni program, ahol mindenképpen szűrővizsgálatokkal kiegészülve egy közös sétára is invitálnak mindenkit a Sóstói tó körül. Van egy telefonszám, ahol lehet érdeklődni majd, és akár csatlakozni ehhez a program lehetőséghez. Én a legjobb zenékkel itt a délutánban megpróbálom csatlakoztatni a 103.9-re. Azon kedves hallgatóinkat, akik éppen úton vannak, jó utat kívánok, és figyeljenek oda, napszemüveget nem árt elővenni, mert hogy bizony nagyon szépen süt a nap.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Szervusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy, ott van veled

Egy kis bacsi ötlet, mit szólnánk egy nagyon finom kis tejszínes sonkás tésztához, ugye, hogy nem hallatszik rosszul, könnyen elkészíthető. Tészta, sonka, főzőtejszín, fokhagyma, nagyon jól passzol szerintem ehhez a recepthez. Rengeteg sajt, fűszerezés, oké, só, bors, ki hogy szereti. Megfőzzük a tésztát csósvízben. Kevés olajon megpirítjuk a felkockázott sonkát, majd adjuk hozzá az úzott fokhagymát. Öntsük rá a tejszínt, borsozzuk meg, 3-4 percig főzzük, majd összekeverjük a kifőtt tésztával, és nagyon sok reszelt sajtot tehetünk rá. Hát én erre gondoltam itt most, ami hamar és könnyen elkészíthető finom kis vacsora ötlet lehet akár, hogyha nincs otthon már mondjuk egy kis krizes tészta, ami nálam egyébként tegnap volt, és nagyon jó volt ez íze a jó kis nagy barack lekvárjával. Az időseket pusztantjuk, így az idősek világnapján, akik pedig dolgoznak, nekik kitartást kívánok így a csütörtök délutánba.

Szép napot, jó utat kívánok mindenkinek! Ez a 103.9 Best FM, ahová megérkezett Dékán István, és a következő órákban már vele lehet rádiózni. István is sok mindennel készül, én pedig nagyon szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy a mai naptól változik bizony itt a parkolási zónáknak a fizetőssé tételei szabályai, mert hogy a mai napon, ne felejtsük el, hogy az Újszőlő utcán, Dózsa György utca, Sarkantyú utca közötti szakasz, valamint a Szántókovácsi János utca 218-tól a Kert utca 222-ig fizetőssé válik itt ez az útszakasz. Van egy kis türelmi idő, de mindenképpen azért így lassan nem árt majd ezzel is megbarátkozni, hogy fizetőssé tették ezeket az útszakaszokat is. Hallom, hogy miket mondanak, na csak óvatosan, mert a folytatásban most már Dékán Istvánnak a fülei lesznek, kiéhezetten nem csak az ő kis pizzás játékára, hanem bármire, amit infóban öntől éppen kap. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt napoknak a figyelmét, Hajni holnap már jön, viszont a hétvégén itt vagyok 8 és 2 óra között. Köszönöm, ha addig is ír nekem, akár a Messengeren, akár üzenetben, vagy akár csak úgy a városban, ha összefutunk, nyugodtan súgja nekem oda a fülembe azt, amit éppen szeretne, hogy én elmondjak majd itt a Best FM rádióban. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, és jó hétvégi terveket majd. Én köszönöm a figyelmet, Szent Agyeditet hallotta.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megnyitja kapuit az éjak. Gyerekek fedezték fel az erdőt. Véradás lesz a katasztrófa védelemnél. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a nyíregyházi hulladékkezelő központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abban, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. Erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy többállomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. Két nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Ajanna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaegyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kis pénteken is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Deken István vagyok. Előttünk 4 óra a legnagyobbakkal. Jönnek a 90-esek, a 2000-esek, csak is a legnagyobb dalok. A folytatásban ez, na meg a friss előrejelzések. Mindjárt megtudjuk, hogy milyen időjárás vár minket, de Van Tilt pedig énekel.

It's no good, a Depeche Mode énekelt, de jó ez a dal is. Found the Flow is a valahányszor, pedig a folytatásként érkezik, mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát 25 fok, én azt gondolom, hogy elégedetteknek kell legyünk október 1-én. Ennyi fogadja odakint, szinte zavartalan a napsütés, egy-két felhő a fejünk felett, de komoly dolgokra készülni nem kell, a szél az keleties, nem kellemes, amikor fúj, de ettől azért még mindig én azt gondolom, hogy hálásnak kell legyünk a késői nyárért, az indián nyárért, mely nagyjából 8-áig tart, akkor jön egy markánsabb hidegfront, és onnantól kezdve durván 10 fokos visszaesést követően már nem melegszik az idő 20 fok felé. Ez a következő néhány nap előrejelzése. A gombák egyébként még mindig magas szinten, itt a pollen skálára is ránézve. Hát erről talán ennyit, akkor folytatjuk. A Found the Flow jön, a valahányszor dal után mehet a tánc. Király Viktor énekel Curtisszel.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

A zene te vagy Bigával és Jankával a Wingfield előtt, mely majd a Saturday Night címmel pörög itt a melós percek mellé kitartást kívánok a csütörtöki melóhoz. Erőművek éjszakája, erről is beszéljünk, szerintem a program óriási, és hát itt egy gyors gondolat, itt az előző néhány napomból voltunk egy kis kirándulással a feleségemmel, és elmentünk a tiszai vízlépcső erőmű mellett, és azt mondtam, hogy de jó lenne ide eljönni az erőművek éjszakáján, hát nem tudom, hogy ott nyitva vannak-e a kapuk, de itt a belvárosban tutira számíthat akár a hulladékkezelő központ nyitott ajtóira, akár ugye az E.ON telephelye is. Általában ilyenkor kinyitja a kapuit. Erőművek éjszakája 16-án, már érdemes tájékozódni, mindenhova regisztráció kell majd, és általában korlátozott létszámot várnak. Én tudom, hogy a paksi erőműnél mini túljelentkezés a 2-3-szoros is. Erről talán ennyit, folytatjuk dalokkal. Itt van nekünk a Wingfield, a Saturday Night-tal, meg Nelly Furtado is. Doodle, I'm like a bird.

0: játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: nyúlok tovább.
1: 10 éven át a First Read dala, itt a legnagyobbak között, és érkezik a Spike. Nekem a klub élményeimet tucira leporolja majd a Respect című dal. Biztos vagyok benne, hogy emlékszik rá. Tilos az avarégetés Nyíregyházán. A hírt így hoztam. Általában ilyenkor, amikor lehullanak a falevelek, összegerevjézzük, és hát valaki, persze nem mindenki, és akinek nem inge, ne vegye magára, általában avarégetéssel szabadul meg a felesleges hulladéktól, pedig ugye össze is lehetne ezt gyűjteni, a hulladékudvarok is fogadják valamilyen szinten, és itt lenne a komposztálás is lehetőségként, sőt a komposzttal ugye tudjuk majd a földet a tavaszi órákban, napokban egy kicsit dúsítani, erősíteni, úgyhogy tök jó lenne ez, de hát a zavarégetés még mindig úgymond bevett szokás, sajnos. Már 2020 óta nem lehet ezt megtenni, úgyhogy azért 6 év alatt jól lett volna megszokni. Tájékozódhat a nyíregyháza.hu-n a Best FM oldalán is. Spike jön ide a Respect dallal. DJ Antoine-nal utazunk Saint-Tropez szigetér, és a megtörténtünk a New Level Empire-től.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hello, azonnal érkeznek a friss hírek Andristól, mi meg a következő órában a Pizza Mafia játékában vehetünk együtt közösen részt. Ma is keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, ha szeretne csatlakozni Best FM Nyíregyháza. Ne feledje, ott kell a képhez, a kérdéshez hozzászólni a kommentben.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nagyhegyesi pedagógusok jártak az ökosuliban. Folytatódik a Senior Egyetem, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubilóm alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unideb.hu. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új, modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás. Ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 3 óra után, a pizzamafiás játékunk pedig elstartolt a kis péntekben, és számítok hozzászólásaira, gondolataira. Témát megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Tudta, hogy ma van a kávé, továbbá a zene, világnapja, hát ez legyen a mai témánk.

És itt vannak velünk a legnagyobb dalok is, miközben pörög a Pizza Mafia játéka Britney énekelt Madonnával. Ne feledje, ma is érdemes velem játszani, velünk játszani, hiszen ha szerencsés, akkor a szuper pizza menüt is hazaviheti. A Gusztóval és a bolognese pizzákkal, melyek majd 4 óra előtt, a hírek előtt lesznek kisorsolva, mint ahogy ez lenni szokott, a hozzászólókat tudom bedobni virtuális kalapunkba. Innen keverek, kavarok, sorsolok, és akkor megtudjuk majd, hogy ki a nyertes. Addig persze, hát beszélgetünk, a zene világnapját választottam mindkettő közül, hiszen a kávézás világnapja is ma van, és a kérdésem megtalálható Facebook oldalunkon, milyen zenét hallgat szívesen. Így várom gondolatait, és közben jönnek a dalok, és a legnagyobbak minden tévedésem Szolvévvel és Szakács Gergővel.

Klub, well, hello, val, T. Dannyvel és majd Sikennel folytatjuk itt Bryan Adams-szel, a Love and Run-dal. Előtt pedig nézzük a Pizza Mafia játékát, melyhez a beugró kérdést ma is Facebook oldalunkon éri útól Best FM Nyíregyháza. A zene világnapja kapcsán tájékozódunk, illetve hát kérdezzem, hogy mi az a zene, amit szívesen hallgat. Elég megosztó lehet ez a mai játék, mert a korcsoportot nézve nagy valószínűséggel azért sokféle zene, sokféle üzenet érkezik. A leggyorsabb Gábor volt, mindenféle zenét szeretek, mellé ha kávét is ihatok, az már maga a mennyország, így jött első üzeneteink. Leginkább retro, ez már Tibor hozzászólása is. Trance, ez Gergő üzenete, hát nem igazán a mi zenei stílusunkhoz passzol a trance zene, de örülök, hogy ezt is megírta. Hát így várom üzeneteit, hozzászólásait, gondolatait, a játékunkat utoléri Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és hozom ide a dalokat is. A folytatásban Sikennel, aztán pedig a Honeybeast-tel, a Pánikkal, miután majd Molókó klub sikerével folytatjuk. A Sing It Back majd hozza az emlékmorzsákat.

legújabbak.

Sing It Back, a Molokú dalt hallottuk, a Jetlaggel pedig folytatjuk a melós perceket, és számítok ma is üzeneteire, hozzászólásaira a Pizza Mafia játékunk kapcsán, mely hát a zene világnapján egy egyszerű kérdéssel, milyen zenét hallgat szívesen, készült, és ennek kapcsán várom üzeneteit. Ne feledje, hogyha hozzászól, regisztrálom, így nyerhet majd a 4 óra hírek előtt. A szuper pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzák, tuti nem fog éhes maradni egy ilyen nyereménnyel, ez biztos, sőt a család sem. Na nézzük, ki hogy játszik velünk. Mindenki retro, Zsave üzenete elsősorban retro, ez már Tibor üzenet, retro zene a kedvencem a 80-as, 90-es évek, ez Tünde üzenete. Jolán ezt a mai zenét nem nagyon szereti, nem nagyon emelte ki, hogy pontosan mire gondol, de nagyjából el tudjuk képzelni. Minden evő vagyok Rita üzenete. Ezerféle üzenet, sok-sok gondolat, várom még a zenét is, szóljon hozzá, hogy regisztrálhassam a játékba is. Közben jönnek a dalok is, a Jetlaggel folytatjuk a Dangerous Cardinal Official dala, aztán majd Veca is énekel a Lobby.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától.

Egy kis labirintusban kódorgás irányított, segített nekünk Vecca, itt pörgött a legnagyobbak között ez a Best FM, és innával folytatjuk a 2000-es évek meglepően nagy sztárja, érkezik hozzánk a Hot című dal, mindenkinek ismerős lesz. Közben pedig nézzük a Pizza Mafiás játékunkat, mely egészen 4 óráig pörög és számít a folytatásban is üzeneteire, hozzászólásaira. A zene világnapja kapcsán milyen zenét hallgat szívesen? A kérdést így találja Facebook oldalunkon, és ide várok hozzászólásokat. Egyébként jó pár jött már, és nagyon sokan a retrót emelték ki. Erika is így játszik velünk. Mindenevő vagyok, ezt már Szilvia írt, ezt a mindenevő dolgot azért itt mindig időzőjelesen kezelem én. Mert hát azért nem biztos, hogy a reggin, a soul, a rap és az underground stílusok mellett akár hallgatunk rockzenét is, ezért kezelem én ezt így. Minden, ami jó zene is hallgatható, ez nagyon szubjektív, ez Ildikó üzenete, popzene sokkal inkább körvonalazza Levente gondolatait. Várom az ön hozzászólását, tehát van még idő, 20 perce van, hogy megfogalmazza, én pedig hozom addig is a dalokat. Inával folytatjuk, ahogy beharangoztam, ez a Hat, mely egészen Romániából érkezett, a Nox Árvadal is bekészít.

Érkezzen akkor egy gyors fókusz a játékunk utolsó 10 percére, mely hát lassan-lassan azt jelenti, hogy megtudjuk, hogy ki nyert. Ki viheti haza a szuper pizza menüt. Benne ma is a Gusto és a Bolognese pizzákkal, melyek már holnap át is vehetőek. Szóval érdemes továbbra is minket hallgatni, ránk keresni, Best FM Nyíregyháza, ott keresni a kérdést és válaszolni itt a Zene Világnapján. Milyen zenét hallgat szívesen? Javarészt a retro zenét emelték ki hallgatóink, nagyon sokan mindenevőek, de ez olyan, mint a kombinált fogó, ugye? Mindenre jó, de nem alkalmas semmire. Persze értem én, hogy minden stílusban van egy-egy, ami talán tetszik, vagy szeretjük, dudoljuk, ne talán egy koncertre is ellátogatunk, de összességében mi az, amit szívesen hallgatunk akár órákon keresztül? Hát így várok üzeneteket, hozzászólásokat, ahogy mondtam, van még

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már a finish percei, ugyanis hát mindjárt megtudjuk, hogy ki nyert, addig pedig egy gyors összesítés itt a mai játékunkat illetően. Arra voltam kíváncsi, hogy mi az a zene, amit szívesen hallgat. Látnunk kell, hogy nem csak egyféle stílust szeretünk általában, hanem vannak dalok, melyek különböző stílusokon keresztül átvezetnek minket, de olyan igazán szívünk csücske, az kevés van, amikor azt mondjuk, hogy csak ezt is, ezt órákon keresztül tudom hallgatni. Én a repülőkkel vagyok egyébként így, mármint ezzel a pop stílussal, hiszen Geszti Péter úgy nyilatkozott a bandáról, hogy ez egy pop dalnak, egy pop triónak indult a 90-es években, szóval én őket tudom orvérzésig hallgatni, feleségem tömeg bakeliten is megkaptam, szóval hát lehet repülőket pörgetni a lakásban. Nézzük a nyertes üzenetet. Mindent is meghallgatok, de most a nagy sláger Meringer Éden című zenéje. Az üzenet Melindától érkezett, ez volt a nyertes üzenet a mai napunkra. Köszönjük szépen hozzászólásaikat, gratulálok a nyertesnek, holnaptól át is veheti nyereményét. A következő percektől pedig hírek, méghozzá Andristól, aztán pedig majd a közlekedés infóit hozom a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola. Mesemondó versenyt tart az egyetem. Embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Cseszná Korsolya igazgató rádiónknak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
6: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol kéttannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
5: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor még mindig nagyon szép időben, 25 fok a hőmérőn, továbbra is itt szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és ma is számítok üzeneteire, közlekedésünk terén is 33-33-303-9 a Vibert készítse, és közben énekel Justin Timberlake.

0: Tűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Passzív biztonsági rendszerek, extra figyelmet kérek itt is, és azért beszéltünk már a Road Poll eredményekről, lesújtó egyébként az adat, még a gyermekeket sem kötjük be hátul. Szóval figyeljünk erre jobban, jó, és akkor számítok ma is üzeneteire a közlekedés terén 36-os, beszélgessünk első körben erről, végre most már korlátozások nélkül közlekedhetünk a 36-oson. Befejeződtek, tehát itt a munkálatok ugye a simai főfolyás bővítése miatt néhány hétre lezárták a 36-os egy szakaszát, most már minden rendben van, csak óvatosan. Útburkolat helyreállítása zajlik a 4-es számú főúton, az érintett sávot lezárták, a Magyar Közút dolgozik, ott a debreceni felüljáró környékén számoljon ezzel. Aztán elmondható, hogy szennyvízhálózat korszerűsítése is várja az autózókat az északi körúton, még pénteken is, sőt valószínűleg a jövő héten is dolgoznak majd itt, csak figyelmesen. Aztán folytatjuk, méghozzá CNC Music Factory-vel. Do you wanna get funk, hogy legyen mi dúdolni? Csak 10 perc, ez pedig fél ötkor, egészség eszenciánkban, pedig miért van szükség másfajta szemléletre a gyógyításban. Nagyon sokszor halljuk azt Dr. Móri Gyulától, hogy valami félresiklott, és valamit változtatni kell. A mi értekről már rengeteget hallottunk, ide is jönnek majd válaszok.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Csak óvatosan, figyeljünk az oldal és a követési távolságra. Nagyon szép idő van, az ember elkalandozik a gondolataiban. Úgyhogy hát extra figyelmet kérek és számítok észrevételeire. 30 33 33 103 9. Beszélgessünk még úton folyó munkákról. Színház utca 32/A épülettel szemben felbontottak egy parkolót. Ez is okozhat problémát, illetve fennakadásokat. Bocskai utca páratlan oldalán továbbra is tart a közműfedlapok szintbehelyezési munkálata. Sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és az Ungvár sétányon, az iskolák közelében 30-as táblát talál. Biztos fogják ellenőrizni, óvatosan közlekedjen, tehát itt felújították. Korányi figyel Sóstói út, Kemecsei út egy szakaszát, itt meg kint maradt még a 30-as tábla, hogy meddig azt nem tudom. Ide is nagyon-nagyon figyelmesen hajtson! Várom észrevételeit, még 30 33 33 9, és érkezik a Csak 10 perc Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral. Miért van szükség másfajta szemléletre a gyógyításban? Hát én azért tudnék ide vázlatpontokat hozni, biztos ön is tapasztalja egyszer-egyszer, amikor egy komolyabb vizsgálatra megy, vagy éppen várja a sort. Én azt gondolom, hogy nem innen fog közelíteni Dr. Móri Gyula, de mindjárt megtudjuk. Csak 10 perc!
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával.

0: intézkedtek most. Uh-huh. Most
1: tegnap ugye arról beszélgettünk, bocsánat, hogy protokoláris gyógyítás és az orvosi kutatásokon alapuló, tapasztalati szinten is már működő és igazolt kutatásokkal alátámasztott gyógyítás, ezek nem mindig járnak pariba egymással. Ezért tud vitatkozni egy dr. Mórik Gyulával, egy olyan orvos, aki a protokoláris gyógyításban napi szinten dolgozik, és innentől kezdve...
0: Én őt elfogadom, amit ő mond. Tehát én ezért is kérdeztem, hogy akkor ha? Mi a helyzet?
1: Igen. Én meg az, hogy hát most igen, hogy én tőlem vársz véleményt, vagy...
0: Nem, ott vártam tegnap, de megértettem, hogy mi az, amit kaphatok, de ma tovább mennék a kérdése.
1: Parancsolj!
0: Miért csináljuk mi ezt a műsort? Mi ennek a célja?
1: Hát pénzt feladata. Nem kapunk érte.
0: Na hát, kezdődik, igen. Na szóval, akkor...
1: Hát, hogy te népszerűbb legyél.
0: Ennyi a butaságaid.
1: Hát de nem.
0: Hát nem.
1: Hát engem már ismernek.
0: Igen, ezt én most gyorsan befejeztem, szerintem itt az első másik.
1: De hogy ne. Isten őriz, mert még azt mondják, hogy az eddigi nagy arcról is még nagyobb lett, de nem erről szól. Hát különben pedig igen, mert tehát szeretik, meg szeretik ennek a műsornak a stílusát. Tehát véletlenül ez különben igen, és rádiósként is szerettem mindig olyan dolgokba belenyúlni, ami úgy érdekelt az embereket, és ez egy picit azért mindig ott volt az emberek életében. Tehát az is érdekelt mindenkit, amikor az elején hopp, itt van egy doki, le akar fogyni 40 kilót, kijelentette az elején. És ugye, hát ez nem sikerült neki. És mi leközvetítettük kőkeményen.
0: Nem igaz, hogy nem sikerült.
1: Bocsánat, az elején nem sikerült. Hát ugye hány olyan, ugye, mint Einstein. Hát nem ezerszer buktam el, csak ezer okot találtam arra, hogy hogyan nem lehet azt a kérdést megoldani. De hát ugye utána megjött a megoldás, és ugye hát hál' Istennek azért ennek jó lett a vége. Aztán utána vége is lett ennek a műsornak azzal, hogy le is fogytál. Meg hát én is.
0: Igen. Igen, de utána ugye folytattuk.
1: Igen.
0: És igazából nem vadászunk lájkokat, nem gyűjtünk követőket. Szó szerint, és erről talán soha nem beszéltünk, még nem kapunk érte egyikünk sem, egy fillért sem. Tehát igazából hétről hétre időt, energiát áldozunk azért, hogy ez a műsor megmaradhasson és létrejöjjön. Tehát annak idején tényleg csak azt akartuk megmutatni, hogy egy 40 kilót le lehet fogyni, de közben rájöttünk, hogy nem lehet úgy, ahogy terveztem, igazad van, új utakat kerestünk, aztán...
1: Jó, hát azért volt némi hatással ránk a közönségnek, hát én kimentem a piacra, emlékszel rá, még ott volt Zsuzsika néni, és tetleg bántalmazott, hogyha abba merem hagyni, akkor a sodrófával úgy kergetott engem, mint ahogy kell. Tehát, hogy igen, voltak ilyenek. Van ennek egy tábora különben ennek a műsornak, és maga a rádiózás is különben erről szól. Tehát, hogy van olyan ember, aki biztos, hogy emiatt kapcsol ide. Vagy pedig emiatt megy fel a weboldalra, és hallgatja vissza utólag az adásokat.
0: Oké, világos. Tehát akkor igazából én azt gondolom, hogy inkább egy kicsit ilyen iránytű vagy fákja a műsor ebbe a mai hangos, zűrzavaros virágban.
1: Hát az biztos, hogy nem hétköznapi.
0: Igen, mert ma már azért alapvetően minden érdekekről szól, minden manipuláció, befolyásolás. Úgyhogy ez mi a legnépszerűbb és jövedelmezőbb szakma ma influencernek. Ugye az influence az befolyást jelent, nem?
1: Hát akkor te az vagy, influencás.
0: Igen, de nem rövid népszerűséget hajszolunk, és aztán majd...
1: Nem, hát orvosilag vagy, influencás.
0: Oké,
1: okay.
0: Nem vagyok influencás. Igen, nem is voltam tényleg, nem is tudom, hány éve influencás. Jó, tehát az, hogy mi a valóság, az általában másodlagos, nem? Bármi és bárminek az ellenkezője is tuti megoldásnak tűnik, mert hol ez a valaki ezt tálalja, egy másik, meg igazából más tálal, és akkor
1: de te úgy kérdeztél hallgatókat, hogy miért hallgatnak minket? Mert én igen.
0: Nem.
1: Mondjak néhány verziót?
0: Léci.
1: Jó, volt olyan hallgató, aki azt mondta, hogy azért, mert lövése sincsen, hogy például mivel folytatódik. Hát mondjuk erre egy picit rácáfoltunk az elmúlt hónapokban, mert itt voltak egymásra épülő műsorok, de ez abban az időszakban volt, amikor nem. Akkor jöttünk elő a levelekkel, emlékszel rá? Amikor a hallgató megért, hogy milyen problémája van, és tulajdonképpen a doki adásban rendelt. És akkor elmondtad azt, hogy kaptál egy információt, és akkor ezek alapján, hogy te milyen irányba mennél tovább, mit javasolsz neki. Sokan különben ezt használták arra, hogy lecsekkolják azt, hogy mit hallottak, mondjuk mit tudom én, egy házi orvosnál például, és akkor akartak hallani egy másik szempontból egy másik orvosi véleményt is. Aztán pedig volt olyan hallgató is ebből a szempontból, aki meg azt mondta, hogy hát őt érdekelnének mélyebben az ő betegségével kapcsolatos dolgok, és itt kapták különben sok olyan feladatot a hallgatóktól, erre emlékezzél vissza, amikor igazából elkezdődött a kutatások utáni nézelődésed, amikor egy-egy ilyen betegség, vagy beteg

0: csoporttal kapcsolatban voltak kérdések.
1: Abszolút, abszolút. Nekem feltettek egyszer egy kérdést, hogy mi mindig jót mondunk-e. És nekem erre megvan a magam válasza. Tehát az aktuális tudásunk szerint igen. De ha azt kérdezed-e, hogy amit mi mondunk, az örök igazság-e, akkor arra azt kell válaszolnom, hogy nem tudom. Tehát a tudomány fejlődik, a tudás pontosodik, módosul. De amikor ez változik, és ez érdemileg változik, és a hozzáállás, és a mindennapi dolgainkban ez változik, akkor azt is elmondjuk. Tehát nekünk nincs anyagi érdekünk egy túlhaladott módszerhez, vagy bármilyen megoldáshoz ragaszkodni.
0: Ezért volt az, hogy amikor azt mondtam, hogy hát Gyula, most nekem egy-két hétig nem annyira fér ez bele az időmbe, és ismételjük vissza régebbi adásokat, és akkor azt mondtad, hogy nem.
1: Igen, erre mondtam azt, hogy nem, mert egyszerűen aktuálisnak kell lennünk. Tehát ez nagyon lényeges, hogy
0: de ennyire?
1: Elmaradott, igen, ennyire. Ez nagyon-nagyon lényeges. Hát, ha valami nem jó, az nem jó, az másnap.
0: Fél évvel ezelőtti diabétesszel kapcsolatos műsorral.
1: Nem ez a lényeg, hogy mikori, az a lényeg, hogy időközben egy nap alatt is jöhet olyan kutatási eredmény, ami felforgatja a világot, kis túlzással persze. Na mindegy, az a lényeg, hogy nekünk szerintem a célunk a hiteles tájékoztatás. Ez egy nagyon fontos dolog. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem akarunk orvosokat kiváltani, hanem azt szeretnénk, hogy a beteget időben elküldeni az orvosához, amikor még esetleg magától nem lenne. Tehát lényeges, hogy időben kerüljön orvoshoz, tudja azt, hogy bizony meg lehet gyógyulni, és nem törvényszerű, hogy betegségekkel kell élnie. Lehet egészségesen is idősnek lenni, és méltósággal el. És nagyon lényeges, és szerintem ez a másik rendkívül fontos feladat ennek a műsornak, hogy mutassuk meg azt, hogy az egészség szempontjából leglényegesebb faktorok, az mind a mi irányításunk alatt állnak. Tehát nagyobb hatással vannak ezek a faktorok az életünkre, mint bármi más. Ugye mindig elmondjuk, és ez a szám is változik, és már ott tart, hogy 85% az életmódodhoz köthető az egészségednek, és ez a 15% vagy jó, a nagyon maximum 20% köthető genetikához. Tehát ez a mindent örököltünk, tehát minden úgy lesz, persze, anya is így volt, apa is így volt, persze, én is így volt, ez nem igaz. Tehát ez is egy rendkívül fontos dolog, hogy ezt a tévhitet is eloszlassuk. Na, és akkor nagyon lényeges, hogyha egy embernek a fejébe berakunk egy gondolatot, akkor igazából az egy kis mag, és azzal, ha változást érünk el, az még jobb. Tehát a tudás által, a mi általunk átadott tudás által ő tud változtatni az életén, az nagyon jó. Ha szemléletén, hozzáállásán formálunk, az nagyon jó. Nem gyors folyamat, de megítélésem szerint meg ebben van a jövő.
0: Fú, de aranyos. Tudod, a barátunk Ketó Tomi. Ilyenkor mindig szokott irogatni. Hát igen, ő nálunk celeb a műsorban. És most azt írja, hogy Tibi, ne kérdezz a doki alá folyamatosan. Hát én szerintem pont nem ezt csináltam, de mindegy. És hogy egy dolgot mondj, hogy a te konkrét esetedben mivel tudtál te szembesülni. Hát ez nagyon egyszerű, mert egy orvostól általában az ember, mondjuk az én problémámat nézzük, egy cukorbetegség, arra kapsz egy gyógyszert, és akkor kész. Világos, hogy mindig el fogja mondani, hogy figyelj az étkezésre, tartsd be a 160 g-os diétát, ezek az gyógyszerek, ezek erre vannak belőve, és akkor figyelj arra, hogy a vitalitásod az oké legyen. Hát senki nem mondta még, hogy ezt mérd le. És azért mi erről adásban itt beszéltünk, és én akkor mondtam, emlékszel rá, Gyula?
1: Semmit nem ér.
0: Az, hogy mondjuk, és megneveztem a gyógyszert is, de adáson kívül, hogy egy ilyen gyógyszernek a hatása mondjuk egy 9-es cukorban 8-as csinált, de amikor elmentem gyalogolni, az ütemes gyaloglás egy óra alatt a 9-es cukorból 5-öst csinált. Azért a kettő között van némi különbség. Nálam. Lehet, hogy másnál nem így lesz. Szóval volt olyan, amit én hozadékként ebből élveztem, ebből az egész dologból, tehát ezt nem írom alá, hogy nincs semmi.
1: Oké, akkor lezárásként azt elmondhatjuk, hogy a műsor alapvetően tudást ad át, szemléletet formál, és utat mutat az egészséghez. És most figyelj, Tibi, bármilyen nagy szónak tűnik is, néhány felemelő pillanatban szó szerint életet ment. És egy ilyen esetről szeretnék volna beszélni.
0: legyenek holnap is a vendégeink. Doktor úr, köszönjük szépen, holnap visszavárunk. Szép napot neked, szia!
1: Szervusz!
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
2: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
2: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
2: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: My Love is Your Love énekelt nekünk Whitney, a közlekedés perceihez, az üzenetekből pedig szemezgetünk, nézzük, hogy mi van még az útjainkon. Jött az üzenet Sóstóhegyről, a Dohányboltnál mérik a sebességét. A Rákóczin pedig rendőrök ott a Vasvári Pál utca közelében. És a trafiboxokra érdemes figyelni. Óvatosan, mérsékelt tempóval bárhol is jár, és várok kiegészítéseket. 30-330-303-9. Mindjárt nézzük, mennyire tankolhatunk, addig énekel nekünk Tóth Gabi. Jöjjön a Sors, aztán pedig majd Bad Records-zel a lendület. I like the way! Jártam.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már is érkeznek a friss hírek, Andris tájékoztat minket, és nézzük, hogy mennyiért tankolhatunk. Jó hír, azért egy jó ideje már nem mozdultak az árak. Továbbra is maradt a 95-ös 636, a gázolaj pedig 709 forintos vételárán. Ezek ugye a normál üzemanyagokról átlagos statisztikai adatok. Egyébként elmondható, hogy a Brent olaj óriási mozgásban van, jelenleg is 104 dollár vételára. Csak így csendben mondanám meg, hogy júliusban ez egyébként 70 dollár volt. A forint jelenleg 325-ön áll, az USA dollárral szemben itt volt egy kis gyengülés a tegnapi naphoz képest, és ez azért meg se közelíti a 406-407 forint USA dollár arányát, melyet durván 2025-ben tapasztalhatunk. Most hónapokat nem tudok mondani. Statisztikát egyébként talál még a holtankoljak.hu-n. Én is innen tájékozódtam. Ha történik valami, akkor majd beszélünk róla. Most meg jönnek a friss hírek, online csalások. Erről beszélgetünk a hírek után.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kinesil.hu. Kinesil.hu.
6: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a pizzamafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Megnyitja kapuit az éjak. Gyerekek fedezték fel az erdőt. Véradás lesz a katasztrófa védelemnél. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abban, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzttelepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy többállomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. Két nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Ajanna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaegyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor még mindig szép időben 21 fok a hőmérőn, a nap még egyenlőre szépen süt és melenget minket, aztán nem sokára már majd lebukik, hogy most még érdemes, tehát egy gyors sétát beidőzíteni, ide jöjjenek a legnagyobb dalok, méghozzá Pussycat Dolls Buttons, sikere és előttünk az online csalások.

A Faithless-féle dal az Insomnia ért véget, pörgött le, aztán majd a megszakadt Horváth Tamástól. Előttünk pedig a legújabb csalás, adatainkkal élnek vissza a máltai szeretetszolgálat nevében, keresgetik fel a javarész Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Heves megyében lakókat. Az ajtónyitóktól pedig adatokat kérnek egészen pontosan az idegenek. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el és felvételeket készítenek. Ez ugye egyenesen az adatokkal való visszaélés kapuja. Tájékozódjon a Best oldalán, és mindig el kell kérni az igazoló okmányokat. Akkor lehetünk biztosak abban, hogy kivel állunk szemben, ugyanis mindenki, aki bekopogtat lakásainkban, vad idegen. Ezt sose felejtsük el, az MTR is megtalálja a cikket. Folytatjuk, méghozzá Horváth Tamással, a Shapeshifters-szel és a nyári zápor majd Magdi

Tálkábó után már nézzük is a avarégetés helyzetét, mert továbbra is problémát okoz az, hogy lehulik a fa. Levele, összegerebjézzük és elégetjük, mint hogy komposztálnánk, vagy ugye a zöld hulladék gyűjtése kapcsán leadnánk ezt. Az avarégetés továbbra is tilos, mégis rengeteg helyen tapasztaljuk, pedig 2020 óta ez hatályban van. A komposzt egyébként is jó megoldás lenne, mert szépen fel lehetne hízlalni majd tavasszal a kertet, és majd sokkal szebb lenne a virág. Úgyhogy ne felejtsük a szabályt, melyet olvashat a nyíregyháza.hu. Zenéten túl ezzel folytatjuk karamelének el. Tom Novi után még Nagy Ricsi is betoppan, aztán pedig nézzük a friss előrejelzéseket.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: sarandalát követően már a péntekre készülünk időjárásunk szempontjából, legalábbis a reggelben tutira készülnünk kell, ha ezzel a szóval élhetek, ugyanis 2 fokkal indulhat majd a péntek reggel, a hajnali percekben 6 órakor, aztán pedig majd a sok napsütés hatására igencsak megugrik a hőmérséklet, akár 25-26 fok is lehet, az óriási hőterhelés jelenti még a problémát, fejfájós, ingerlékeny, napra készüljön az, aki érzékeny is, valószínűleg az alvásritmust is egy kicsit megzavarhatja ez az óriási terhelés. A szél az keleties továbbra is, számítania kell a hűvösebb áramlatokra. Ez tehát a péntekben, amikor is 2-án Petra ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Már is itt van a Kelement kabátban csapata, de nem tudom, után majd Texas is énekel még.
1: Nem

0: Ez a 103.9 Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka mára, elszaladt ez a 4 óra. Jó pihenést kívánok mindenkinek. Holnap újra találkozunk, méghozzá 2 óra után itt a Best FM-en. Elmondható, hogy holnap újra teljes a stáb. Szendi Hajnit köszönhetjük majd 10 órától, úgymond szokásos mederben. Várom majd, tehát a holnap délutánban. Addig pedig itt a Night Shift, lendületes diszkódalokkal. Mindenkinek jó pihenést kívánok, tehát Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
4: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádioreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nagyhegyesi pedagógusok jártak az ökosuliban. Folytatódik a Senior Egyetem, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubilóm alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unideb.hu. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott, azóta ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás. Ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést, de ezekből nem várható eső, és a szél is mérsékelt marad egész nap Nyíregyháza környékén. Most még akár 26 fokot is mérhetünk, de napnyugta után gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet, hajnalra pedig egészen 4 fokig lehűlhet a levegő. Napközben azonban holnap újra elérjük a 26 fokot. Az évszakhoz képest meleg idő egészen a jövő hét közepéig velünk marad, aztán némi csapadékkal együtt pár fokos lehűlés érkezik térségünkbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola, mesemondó versenyt tart az egyetem, embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Cseszná Korsolya igazgató rádiónak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
3: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
2: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Ma éjszaka sem várható különösebb időjárási esemény, a derült égbolt alatt Nyíregyházán egészen 4 fokig hűl le hajnalig a levegő. Holnap azonban folytatódik a napsütéses idő, így újra elérjük a 26 fokot. Ez a meleg lesz jellemző egészen a jövő hét közepéig, akkor azonban némi csapadék kíséretében néhány fokos lehűlés érkezik térségünkbe, ami után már egyre hűvösebb nappalok és éjszakák következnek. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 FM.
0: A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megnyitja kapuit az éjak, gyerekek fedezték fel az erdőt, véradás lesz a katasztrófa védelemnél. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Készül az erőművek éjszakájára az EAK Nonprofit Kft. Október 16-án ismét megnyitják a nyíregyházi hulladékkezelő központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abban, hogyan történik a szelektíven gyűjtött hulladék válogatása, hogyan készítik elő az újrahasznosításra. Emellett szakemberek mutatják be a komposzt telepet vagy a hulladéklerakó depóniát. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Fedezd fel az erdőt az erdészekkel. A 30. erdők hete keretében a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola ismét megszervezte Nyíregyházán a népszerű programját. A rendezvényen a gyerekcsoportok számára szakemberek mutatták be az erdészek munkáját egy többállomásos tanösvény jellegű erdei sétán a Sóstó erdőben. Két nap alatt 32 csoportban csaknem 800 gyerek vett részt a programon, számol be közösségi oldalán a Nyírerdő. A csaknem egy éven át tartó felnőtt képzés keretében sikeresen képesítő vizsgát tettek a gyermek és ifjúsági felügyelők az Ajanna Technikum és Kollégiumban. A felnőtt képzés vidéki helyszínen Demecserben zajlott, és a munkaegyi központ közreműködésével valósult meg. Összesen 29 fő adott számot tudásáról, a képzés során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteiről számolt be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Véradást szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemnél. Nem csak a tűzoltókat várják, bárki karját nyújthatja a Nyíregyházi igazgatóságon október 9-én reggel 7 és 9 óra között. Az eseményt a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából szervezik. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Érdemes tudni, hogy a vér semmi mással nem helyettesíthető, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Egy véradással pedig akár 3 ember élete is megmenthető, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma éjszaka sem várható különösebb időjárási esemény, a derült égbolt alatt Nyíregyházán egészen 4 fokig hűl le hajnalig a levegő. Holnap azonban folytatódik a napsütéses idő, így újra elérjük a 26 fokot. Ez a meleg lesz jellemző egészen a jövő hét közepéig, akkor azonban némi csapadék kíséretében néhány fokos lehűlés érkezik térségünkbe, ami után már egyre hűvösebb nappalok és éjszakák következnek. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: itt az itt agyon.
1: A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nagyhegyesi pedagógusok jártak az ökosuliban, folytatódik a Senior Egyetem, megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. A nagyhegyesi Veres Péter általános iskola 34 pedagógusa látogatott el a nyíregyházi Szabó Lőrinc tagintézménybe. A vendégek az ökoiskolában zajló oktató és nevelő munkát tekintették meg. A csoport egy tájékoztató előadáson hallgatta meg, hogy milyen elképzelések szerint valósítják meg a környezeti nevelést a Sóstóhegyi iskolában, majd tanítási órákon vettek részt. Az iskola biokertjében zajló aktuális munkákba is bepillantottak, és az állatsimogató élőlényeivel is megismerkedtek. A Nagyhegyesről érkezett pedagógusok évek óta figyelemmel kísérik a Szabó Lőrinc ökoiskola környezettudatos tevékenységét. A látogatás célja az volt, hogy élőben is megtapasztalják az itt alkalmazott jó gyakorlatokat, írja közleményben a nyíregyházi iskola. Pénteken folytatódik a Senior Egyetem az egészségtudományi karon. A Debreceni Egyetem kezdeményezése idén 10 éves, a jubilóm alkalmából a nyíregyházi kampuszra is elhozzák a programot. Egy olyan tudományos, kulturális kezdeményezésről van szó, amely közérthető és befogadható formában mutatja be a tudomány, a technika és a művészetek eredményeit, aktuális kérdéseit. Holnap Bárány Attila egyetemi tanár tart előadást Magyarország Mohács után címmel, írja az unideb.hu. Megújult a Korányi úti közösségi sportpálya Nagykállóban. A multifunkciós sporttér a 2010-es évek elején épült, a pálya több eleme elhasználódott azóta, ezért vált szükségessé a beruházás. A 18x28 méter alapterületű pálya rekonstrukciós munkálatai az Aktív Magyarország támogatásával, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg, olvasható Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Végül egy hír az utakról. Tartanak a munkálatok a Nyíregyházáról Nagykálló felé vezető út nagyszállási szakaszán. A területen egy új modern körforgalmú csomópont, valamint a hozzá kapcsolódó kerékpárút építése zajlik. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, írja a város honlapja. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás. Ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Ma éjszaka sem várható különösebb időjárási esemény, a derült égbolt alatt Nyíregyházán egészen 4 fokig hűl le hajnalig a levegő. Holnap azonban folytatódik a napsütéses idő, így újra elérjük a 26 fokot. Ez a meleg lesz jellemző egészen a jövő hét közepéig, akkor azonban némi csapadék kíséretében néhány fokos lehűlés érkezik térségünkbe, ami után már egyre hűvösebb nappalok és éjszakák következnek. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: Mind hazai.
1: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Várja a leendő elsősöket az evangélikus iskola, mesemondó versenyt tart az egyetem, embercsempész hálózat vezetőjét fogták el a szabolcsi rendőrök. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Október 7-én beiskolázási szülői értekezleten mutatkoznak be a leendő elsős osztályfőnökök a nyíregyházi Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Kolosné Cseszná Korsolya igazgató rádiónknak elmondta, havonta egy alkalommal szerdánként a nagycsoportos óvodásokat várják majd játékos foglalkozásokra.
3: Két stabil osztályunk, amivel tervezünk indulni 2027. szeptemberében. Van az angol két tannyelvű osztály, ahol ugye a gyermekek már első osztálytól kezdve ismerkedhetnek az angol nyelvvel heti 4 órában, és ehhez jön a 3 készségtárgy, ami ugyanúgy angol nyelven folyik, anyanyelvi lektor segítségével, tehát egy igen jó környezetben indulhatnak neki az angol nyelv tanulásának a gyermekek. A másik osztályunk pedig a matematika tehetséggondozó osztály, ahol a sakkpalota képzés segítségével valósulhat meg a gyerekeknél a tehetségfejlesztése.
2: A Nyíregyházi Egyetem mesemondó versenyt tart a Népmese napja alkalmából. A Népek meséi című programot október 6-án rendezik meg. A versenyen többnyire tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók szerepelnek egy általuk választott népmesével. A nyertes az Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen képviselheti az intézményt, tudatta az egyetem. Európai elfogató parancs alapján fogták el a rendőrök azt a 32 éves román férfit, aki egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közölte, a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzésért ukrán és török férfiaknak nyújtott segítséget abban, hogy Ukrajnából a határellenőrzést kikerülve Magyarországra jöjjenek, majd tovább utazzanak Nyugat-Európába. A férfit már korábban is elfogták, akkor azonban megszökött az őrizetből. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Ma éjszaka sem várható különösebb időjárási esemény, a derült égbolt alatt Nyíregyházán egészen 4 fokig hűl le hajnalig a levegő. Holnap azonban folytatódik a napsütéses idő, így újra elérjük a 26 fokot. Ez a meleg lesz jellemző egészen a jövő hét közepéig, akkor azonban némi csapadék kíséretében néhány fokos lehűlés érkezik térségünkbe, ami után már egyre hűvösebb nappalok és éjszakák következnek. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: veszem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.

0: Beszefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun it says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
0: Things will never be the same. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más.

Egyház a zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.